0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte, emellett a mélységi csapásokat is említette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik az amerikai hadsereg hivatalos megalakulásának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház déli gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön is lehet majd nézni. Kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Lesz cirkuszművészet, zenés komédia, táncos és verses előadás is, könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a hétvégén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. Éjjel a délnyugati tájakon még lehetnek zivatarok. Napközben a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószín.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Szent Andrássy István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy fiatal a Kárvendel hegységben. A hatóságok szerint a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire támaszkodott. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte, emellett a mélységi csapásokat is említette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik az amerikai hadsereg hivatalos megalakulásának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház déli gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön is lehet majd nézni. Kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Lesz cirkuszművészet, zenés komédia, táncos és verses előadás is, könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a hétvégén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. Éjjel a délnyugati tájakon még lehetnek zivatarok. Napközben a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

állat kegyelem, ezt szeretem. Látom benne vagy a bugiban, gyere baby, rázd meg, mert buli van. Mindig keresed az igazit, nyisd ki a szemed, nézd rám, ki van itt. Ki van itt?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsoda-Baújzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy fiatal a Karwendel-hegységben. A hatóságok szerint a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire támaszkodott. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Szeretsz, hogy vársz, és értem küzdesz. Mekkora butaság voltál hinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, néhol záporra az ivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot a több ezer milliárd forint támogatásból, a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az Oktatási Hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok, az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a Debreceni Csokonai Színházad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Genetikai módszerekkel azonosították második Béla király maradványait. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormozi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a Perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkijjel a béketárgyalások kilátásairól és további diplomáciai lépésekről beszélt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Megkezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. A következő két hétben több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodó genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy jól telt a hétvége mindenki számára. Ismét itt vagyunk egy újabb hét kezdetén, június 15-e hétfő van. Ne feledkezzünk meg a névnaposainkról, ma a Jolánokat, a Videket és a Violettákat köszöntjük. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek. Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltsük együtt a ma délőtöt is, itt a Trio FM-en.

reggelt, Jászság! Néhány szót ejtünk most az időjárásról. Jelenleg 14 fokot mérhetünk térségünkben. A front már elvonult, így ma változóan felhős napos időre számíthatunk. Csapadék már nem várható. Arra viszont mindenképpen készüljünk, hogy a nyugati északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hőmérséklet ma reggel 14 fok körül alakul, napközben pedig 23 fok körül várható a maximum érték. Jennifer Page-el folytatjuk a zenei listánkról, itt az 1998-as sláger, a Crash.

0: Közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószánénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utós társaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter. A Trio FM napi

0: reggelt kívánok! Június 15-e van, a mai napon új hold köszön be az Ikrek hegyében, ami különösen kedvez az új kezdeteknek és mindenféle szellemi munkának. Kezdjük a napot a horoszkóppal. A kosegyűeknek az új hold friss inspirációt és új ötleteket hoz, legyenek nyitottak a változásokra. A bikák számára most időszerű végig gondolni a terveiket és kijelölni azokat a célokat, amelyek valódi boldogságot jelentetnek számukra. Az Ikreknél eljött a pillanat, hogy megnyomják a start gombot, a mai nap döntései hosszú távú hatással lesznek az életükre. A rákok hétfőn világosabban fogalmazzák meg a gondolataikat, ami nagyban segíti a feladatok hatékony elvégzését. Az oroszlánok megérzései erősödnek, most tisztán láthatják, hogy kik az igaz barátaik, emellett pedig egy váratlan meglepetés is érheti őket. A szűzjegyűeknek azt tanácsoljuk, hogy figyeljenek a szavaikra, ma bölcsebb döntés a csendes megfigyelő szerepét választani. Folytatjuk hamarosan a mérlegekkel.
1: Rio FM. A jászság ritmusa.
2: A jászság ritmusa.

Ez a Primafenes, a reggeli starter, folytatjuk a hétfő horoszkópunk második részével. A mérleg jegyűek egy sorsszerű találkozás vagy új ismerettség elé nézhetnek, érdemes nyitottnak maradniuk a környezetükre. A skorpiók számára a mai nap elsőprő sikert ígér, különösen akkor, ha bennük rejlő szenvedélyt és akaraterőt is bevetik a munkába. A nyilasoknál az új hold hatására olyan szellemi átalakulás kezdődik, amely ösztönzőleg hathat az életvitelükre. A bakoknak kifejezetten jókedvű és sikeres napjuk lesz, a befektetett energia mindenképpen meg fog térülni. A vízöntők kiválóan fognak érvelni és tárgyalni, könnyen meggyőztetik a környezetüket az igazukról. Végezetül a halak jegyűek járjanak nyitott szemmel és füllel, mert csupa olyan impulzus érheti őket, amelyek segítik a terveik megvalósítását. Ez volt a hétindító horoszkópunk, a legjobbakat kívánok!

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Madárvédelmi fejlesztéseket hajtott végre az Opus Titán ZRT a térségben. Több mint 250 úgynevezett madáreltérítő eszköz szereltek fel a nagy feszültségű vezetékekre, méghozzá drónok segítségével. A berendezések a Túrkeve és Karcag, valamint a Szarvas környéki hálózatokra kerültek a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzései alapján. A Birdmark nevű eszközök lényege, hogy nagy sziluettet vetnek, a szélben mozognak, ráadásul a sötétben is látszódnak, így a madarak időben észlelhetik a vezetékeket. Ezek az eszközök passzívak, nincs szükségük áramforrásra, és csekésúlyuk sem terheli a hálózatot. A szolgáltató kiemelte, hogy a madarak vezetékeknek ütközése nem csak a természetnek káros, hanem az áramellátás biztonságát is veszélyezteti. Az Opus Titán tavaly 283 millió forintot fordított ilyen célokra, az idei év első három hónapjából pedig 191 hasonló beavatkozást hajtottak végre.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan a legfontosabb információkkal folytatjuk, a reggeli starterben pedig az NSYNC és Justin Timberlake közös dal nyitja majd a műsor második óráját, szól hamarosan a Better Place.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormány fő ígérete szerint Torockai László a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, a dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
1: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trigu FM, a Jelenség Rádiója, 8 óra múlt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nézzük, milyen időre számítatunk ma térségünkben. Jelenleg 14 fokot mutat a hőmérő, a front pedig elvonult, változóan felhős napos időre készülhetünk, csapadék már nem várható, a szél pedig élénk helyenként erős, nyugati észak-nyugati lesz, napközben 23 fok körül lehetnek a maximum értékek. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Jász világ találkozót Jász Boldogházán, ahol ünnepélyesen felavatják majd az új Jász kapitányt, Baranyi Istvánt, a jászboldogházi származású szakember, aki civilben a MÁV startnál személyszállítási irányítóként dolgozik, gőzerővel készül a tisztségre. A korábbi jászkapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére azon a rendezvényen, amelynek idén éppen szülőfaluja ad majd otthont. 9 óra után jelentkezem majd a jubileumi jászvilág találkozó programjaival, és addig is szólnak a kedvencek, valamint köszöntjük ünnepeltjeinket, illetve itt lesz majd eseménynaptár összeállításunk is. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, Bruno Mars Sláger.

0: közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószánénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Trio FM. Minden, amit szeretünk.

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Nézzük, milyen fontos évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, június 15-éhez. Zenei szempontból különleges a mai nap, 133 éve hunyt el Erkel Ferenc, a Nemzeti Opera megteremtője és a himnuszunk megzenésítője, aki éppen 182 éve nyert el a pályázatával a jogot, hogy megzenésítse Kölcsey Ferenc költeményét. A repülés történelemben is mérföldkő a mai nap, hiszen 107 éve ezen a napon kezdődött az első megállás nélküli atlanti óceán átrepülés. A mai születésnaposok közül köszöntjük Rost Andrea operaénekest, valamint Harsányi Gábor színművészt, írót is.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: életünket rontják, hanem a mindennapi tevékenységekre is rányomják a bélyegüket. Szerencsére vannak jól bevált módszerek a panaszok enyhítésére. Első lépésként érdemes minimalizálni az allergénekkel való érintkezést. Pollenallergia esetében például ne szellőztessünk a reggeli órákban, amikor a legmagasabb a koncentráció a levegőben, és érdemes gyakrabban hajat mosni is. Sokat számít az otthoni levegő minősége, a HEPA-szűrős légtisztítók, a rendszeres takarítás és a megfelelő páratartalom mind segítenek az irritáló anyagok kiszűrésében. Az immunrendszerünk erősítéséről sem szabad megfeledkezni, a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő C és B vitamin bevitel, valamint a rendszeres mozgás ellenállóbbá teheti a szervezetet, ha viszont a tünetek súlyosabbak, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Megfelelő odafigyelése és kezeléssel jelentősen csökkentetők a panaszok, így teljesebb életet élhetünk a legnehezebb időszakokban is.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.

0: 9 óra hamarosan folytatjuk a friss hírekkel, ahogy szoktuk 9 után érkezem majd a következő napok, hetek program kínálataival, mindenképpen számítok figyelmükre. A Jonas Brothers pedig folytatja a sort a zenei listánkról.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
6: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
7: Június 18-a és 21-e között Alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, Alattyán, focipálya.
8: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
9: Ez volt a reklám.
10: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormány főígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, a dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormozi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, nagyon kellemes délőttöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, indítjuk a hétfői napunkat a Jászság kedvenceivel és friss információkkal. Egy kicsit készülünk már a hétvégére is, hiszen június 20-án ingyenes programokkal várja önöket itt Jászberényben a Múzeumok Galériák éjjel-nappal eseménye. A rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttem össze, nem sokára ezzel jelentkezem.

0: közlekedésére kell. Folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióceső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószelénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalson-Szentgyörgynél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Invasion. Greenland.
1: What drew you to the show?
2: Well, I got the script, man, and I just really liked how it represents the city like no other show has. Like, you've seen a lot of shows based in New York, but you haven't seen the youth side of things. Like, you know, the 20-somethings, the people that come out here, focus on something and want to be successful. We don't see that on television. And I think this show is the epitome of that from the ground up.
3: Tisztán szórakozás.
4: Június 20-án szombaton várja Önöket a Múzeumok Galériák ilyen nappal elnevezésű programsorozat. A nap a Szikra Galériában indul, a Rákóczi út 40 szám alatt. 10 órakor Szikra István galéria tulajdonos köszönti a vendégeket, majd Farkas Edit, a Hamze Múzeum igazgatója, és Forgó Bence, a Jász Múzeum történésze veszi át a szót. Ezt követően 10 óra 10 perctől a Palotási János Zeneiskola növendékeinek és tanárainak Ecset és Húr című ünnepi hangversenyét hallgathatják meg, amelyet dr. Réz Lórend igazgató vezet. 11 órától pedig tárlatvezetésre hívják az érdeklődőket a Szikra Galéria kiállításán, amit egy kötetlen beszélgetést követ a festőművészek alkotásairól. Délután 1 órától a Hamze Múzeum szervezésében folytatódnak majd az események ugyanitt, a Rákóczi út 40 szám alatt. 4 óráig a Variációk két témára című kiállításhoz kapcsolódóan pontirista stílusban készítetnek térbeli festményeket a résztvevők. A programsorozat végül délután 5 órától a Jász Múzeumban a Csics Mihály utca 5 szám alatt zárul, a belső udvaron a köszöntőket követően 17 órától a Kelepelő bábcsoport adja elő a Brémai Muzsikusok című darabját, 6 órától pedig Bitter Bettina és Kis Ákos Impressziók zenei barangolás kontinenseken át című koncertje szórakoztatja a közönséget, 19 óra után pedig a Déri Név egyes kar hangversenye teszi majd teljessé a programot. Kellemes időtöltést kívánok az eseményhez!
3: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzetre a Jászberényi Önkormányzat. Nagyon sok önkéntes csatlakozott a Tisza műanyaggyűjtési akciójához. 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzet javítására a Jászberényi Önkormányzat. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT-vel kötött szerződés pénzügyi kerete azonban kimerült, de a jövőre nézve célszerűnek láttuk folytatni ezt a konstrukciót, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt. A polgármester hozzátette, a közelmúltban további 3,3 millió forintot különítettek el egy speciális 216 darab kátyúból álló rekonstrukciós csomag megvalósítására. Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Az intézmény közösségi oldalán arról írt, hogy Kovács János Gátőr 70. születésnapja alkalmából arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékokra szánt összeget egy jótékonysági gyűjtés keretében ajánlják fel. Az összegyűlt adománnyal felkereste a Jászberényi Kórház gyermekosztályának főorvosát dr. Varga Györgyöt, és az egyeztetéseket követően egy transzkután bilirubin mérő készüléket vásárolt az osztály számára. Az eszköz nagy előnye, hogy vérvétel nélkül képes meghatározni a csecsemők sárgaságát okozó bilirubin szintet. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Kovács János személyesen adta át az eszközt, a kórház nevében dr. Besenyi Orsolya főigazgató is köszönetet mondott az adományozónak. A magyarországi felszín és felszín alatti vizek kritikus helyzete miatt a puszta folyószabályozás kora lejárt, helyette radikális és tudatos vízgazdálkodásra van szükség, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter a 7. Tiszatavi Petkupa tiszafüredi megnyitóján. Gajdos László beszédében elmondta, a klímaváltozás és az aszályok korában a folyókon érkező vízmennyiség drasztikusan csökken, ezért a kormányzat elszánta a korábban háttérbe szorított környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A tárcavezető szerint az ipari lobby és a természetvédelem között sürgősen egyensúlyt kell teremteni, mert a gazdasági termelés nem veszélyeztetheti a vizek élővilágát és az emberek egészségét. A miniszter elismeréssel szólt a Tiszató kivételes természeti adottságairól és az ott dolgozó vízügyi szakemberekről, akik mindent megtesznek a vízkészlet megőrzésért. Külön kiemelte a Petkupa önkénteseinek és szervezőinek példaértékű civil szerepvállalását, akik játékos formában, de rendkívül komoly munkával tisztítják meg a folyót a mások által hátrahagyott hulladéktól. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy míg korábban a kiskörei vízlépcsőnél felhalmozódó uszadék csaknem ötödét kommunális szemét tette ki, addig a PET kupák munkájának köszönhetően ez az arány mára 5% alá szorult. Ez a látványos javulás reális reményt ad a folyó jövőbeni teljes megtisztítására, amit jól támogat az is, hogy a mostani környezetvédelmi akcióra rekordszámú 22 csapatban mintegy 360 elszánt önkéntes gyűlt össze. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: dies with you. Itt a Jesseg Rádió, a Trio FM, most arra keressük a választ, hogy miért is érdemes magnéziumban gazdag ételeket fogyasztani. A magnézium szükséges a fejére szintézishez, az izom- és idegműködéshez, az energiatermeléshez, segíti a jobb alvást, a szív egészségét, és még a fejfájás, migrén tüneteit is csökkenti. A táplálkozási szakértők megjegyzik, hogy a magnéziumot élelmiszerekből kell bevinni, nem pedig étrend kiegészítőkből. Az ételekből származó ásványi anyag ugyanis jobban felszívódik a szervezetünkben. A szakértők 4 magnéziumban gazdag terméket neveztek meg, amelyeket érdemes beiktatni az étrendünkbe. Az első a diófélék és magva, különösen a mandula, a kesudió és a földi mogyoró és a tökmag. A halak például a lazac, a banán, valamint a hüvelyesek, különösen a bab, amely akár 86 mg magnéziumot is tartalmazhat adagonként. A tudósok a halakat a szív és az ereg számára hasznosnak nevezték, gazdag omega-3 savakban, és nem tartalmaz nehéz fémeket.
1: Melletted szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

0: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek! 10 óra el is múlt már egy perccel, folytatjuk a legfontosabb információkkal. Kapcsolom az MT hírszolgálatot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Ez volt a reklám.
5: Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnap rendkívüli ülés lesz. Az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
5: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísér zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

itt a Trio FM jazzberényből, 7 perccel múlt 10 óra, a kedvencek szólnak nálunk a továbbiakban is, itt lesz Sam Smith, illetve Olivia Dean egy-egy kiválósága. Remélem, hogy jól telik a hétfő délőttjük, számítok Önökre továbbra is.

Trio FM, a Jelság rádiója. A modern kor egyik új betegsége lett a telefonbetegség, így nevezik azt a kéz- és ízületi panaszt, amit a folyamatos mobilozás, görgetés és gépelés okoz. A szakemberek szerint a mindennapos ismétlődő mozdulatok miatt feszessé, merevé válhatnak az ujjak és a kéz izmai, ami hosszú távon akár inhüvelygyulladáshoz vagy kéztőlagúd szindrómához is vezethet. A megoldás viszont egyszerű, mint gondolnák, néhány perces ujj és kéznyújtás már is enyhíti a feszültséget, ökölszorítás, csuklókörzés, az ujjak egyenkénti kinyújtása mind segítenek ellazítani az izmokat és javítani a vérkeringést. Ezek a mozdulatok nem csak a kezet, hanem az egész felsőtestet tehermentesítik, és még a stresszt is csökkenthetik. A szakértők szerint érdemes minden nap pár percet rászánni, akár egy kávészünetben is. Egy kis odafigyelés a kezeinkre sokat segíthet abban, hogy elkerüljük a fájdalmas, hosszantartó panaszokat, hiszen a testünknek is jár néha egy kis

0: Ez a Jesseg Rádiója, a Trio FM érdekes összefüggése világított rá egy friss cikk. Könnyebb lehet megszerezni a jogosítványt, ha valaki rendszeresen sportol. A sport ugyanis nem csak a testet, hanem a szellemet is edzi. A gyors reakcióidő, a fejlett térérzékelés, a jobb koncentráció és a stresszkezelés mind olyan képességek, amelyek a vezetés során is óriási előnyt jelentenek. A B-kategóriás jogosítvány megszerzése hosszú folyamat, amelyben a kitartás, a céltudatosság és a mentális állóképesség legalább olyan fontos, mint a technikai tudás. Éppen ezért sok szempontból hasonlít a sporthoz, nem elég egyszer megtanulni egy mozdulatot, gyakorlással újra és újra kell tökéletesíteni. A szakértők szerint a siker titka, hogy a tanulóvezető ne csak a vizsgát akarja úgymond letudni, hanem hosszú távú, biztos tudásra törekedjen. A sportból ismert vizualizációs technikák, a tudatos felkészülés, a megfelelő pihenés és a jó oktató kiválasztása mind segíthetnek abban, hogy a vezetés magabiztossá váljon. A lényeg tehát, hogy a jogosítvány megszerzése nem életkor kérdése, hanem hozzáállásé. Aki kitartóan, céltudatosan gyakorol, akár a sportban, akár a vezetésben, az előbb-utóbb biztosan sikerre jár. Bízom benne, hogy tudtam adni egy kis motivációt azok számára, akik éppen most vágnak bele ilyen dolgokba.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Karavan önkiszolgáló hétfői kínálatában tárkonyos szárnyas raguleves, hideg körteleves, rakott húsos zöldbab, tejszínes csirketokány orsótésztával, csőben sült karaj, sajttal, sonkával, füstölt sajttal töltött hirccel, rántott sajt, készül még pankó morzsás csirke mellé és mákos vagy diós metélt. Elérjük a Karavan önkiszolgáló éttermet telefonon az 57 406 710 számon. A Pipacs étterem várja hétfőn vendégei tarhonyi levessel, karfiol levessel, a mai ajánlatukban szerepel még óvári sertésszelet, rizibizivel, zöldborsós sertésszelet tésztával, szezámmagos rántott csirkemell, ehhez hasábburgonyát kínálnak, valamint camembert-tel, őszi baraszkkal töltött csirkemell krokettel. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57 405 510 számon. Az Aranykanál étterem várja vendégeit jársági bablevessel, cseresznyekrémlevessel, kínálatukban szerepel még sült csülök petezselymes burgonyával, mozzarellával, sonkával töltött csirkemell, rizssel, párolt zöldséggel, készül még rántott sajt, valamint megy mártás rántott csirkével. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Birs kávézó és bisztró hétfői menüjében csontleves, májgombócleves, bakonyi húsgombócleves, kérhető még rakott karfiol, letyós sertésszelet, grillezett tengeri halfilé párolt zöldségekkel. A tésztakedvelők figyelmébe ajánlják a bolognai spagettit, a milánói pennét és a négy sajtos nyokkit. Komplett menüt is rendelhetünk a Birs kávézó és bisztróban. Rendelés ügyben pedig hívhatjuk őket a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria hétfői ajánlatában a napi menüben kievi csirkemell rizibizivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Sorra csengettek be a jászsági idősekhez a házaló árusok. Szolnok megyében is feloldották a tűzgyújtási tilalmat. Egy nap alatt két jászkunsági dillert fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az elmúlt napokban több jászsági kistelepülés nyugalmát házaló árusok zavarták meg. Lakossági bejelentést kaptak a jászboldogházi polgárőrök arról, hogy idegen árusok járják a település utcáit, román rendszámú autóval érkeztek. Ficere József, a polgárőrség vezetője, a helyszínre érkezve azt látta, hogy a házaló árusok éppen egy idős asszonynak próbáltak egy paplant és egy párnát eladni 80 ezer forintért. Az ágyneműt bedobálták a kapun, a hölgy már ott tartott, hogy megvásárolja a termékeket. Miután sikerült meggyőzni az idős lakost, hogy ne vegye meg, az árusok hirtelen felére csökkentették az árat, számolt be az esetről a polgárőrség vezetője. Megkérte őket, hogy vállalkozói igazolvánnyal menjenek be a polgármesteri hivatalba a jegyzőhöz. Erre azonban nem voltak hajlandóak, majd távoztak a településről. Ficere József azt is elmondta, hogy miután megosztotta az esetet a Facebookon, több környező településről érkezett visszajelzés. A hozzászólások szerint a házalók Jász Jákóhalmán, Alattyánon és Jászberényben Jászfelsőszentgyörgyön is megjelentek. Utóbbi településen egy idős hölgynek 60 ezer forintért értékesítettek egy paplant. Amikor a családtagok számon kérték az üzletkötőket, azok tagadták az adásvétel létrejöttét. A polgárőrség arra figyelmezteti a lakosokat, különösen az időseket, hogy mindig legyenek körültekintőek, ne vásároljanak házalóktól, és gyanús esetekben haladéktalanul jelezzenek. A legutóbbi időszakban lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabadtéri tüzek kockázata az ország egy részén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Térségünk mellett Békésfehér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád-Somogy-Tolna és Veszprém vármegyéket érinti a tűzgyújtási tilalom alóli feloldás, ahol a csapadék hatékonyan átnedvesítette a környezetet. Ezzel szemben az ország többi vidékén a korábbi szárazság miatt a föld pillanatok alatt elszívta az esővizet, így ott a nappali meleg és a szél miatt változatlanul tilos tüzet rakni kül- és belterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve még a hivatalosan kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is. A hatóságok emlékeztetnek, a tilalom alá eső területeken sem minősül szabályszegésnek a zárt tűzterű vagy gázüzemű sütő, főző és melegítő berendezések használata, amennyiben azok megfelelő szikrafogóval látták el. A saját tulajdonú belterületi kertekben a korlátozásoktól függetlenül továbbra is engedélyezett a bográcsozás és a grillezés, ám a biztonság fokozása érdekében a szakemberek itt is inkább az elektromos vagy gázzal működő eszközöket javasolják. Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal adták át a Közösségi Jó Gyakorlat Intézménye elismerő címet 6 muzeális intézménynek. A díjazottak között van a Jász Múzeum is. Az elismerésre olyan múzeumok nevezhettek, amelyek példaértékű módon vonják be működésükbe a közösségeket. A Jász Múzeum a Jász Kakasok közösségi régészeti modelljével nyerte el a címet. A jó gyakorlat lényege, hogy a jogszabályi keretek között végezhető fémkeresős hobbi tevékenységet és a helyi közösség terepi a múzeum szakmai, dokumentációs és kutatási rendszerébe csatornázzák. Így nem csak új leleteket, hanem új lelőhelyeket, térbeli összefüggéseket és a jászság régészeti múltjának eddigi rejtett mintázatait is megismerhetővé teszik. A Közösségi Jó Gyakorlat Intézményi címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeum Oktatási és Módszertani Központ hirdette meg. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai két helyi drogkereskedőre csaptak le. Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot. Kutatás során kristályos, fehér port foglaltak le a bűnügyesek, aminek hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyiséget. A másik diller egy 40 éves helyi nő szintén lakásában árulta a drogot többeknek. Tőle kutatás alkalmával 101 g sárga, nedves kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nem csak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk. Elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Yes. Come on! Yeah, Martinez, you ready, girl?
11: Come on, let's do this, gangsta.

0: Következő mérkőzések időpontjai. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Meglepetéssel indult a labdarúgó világbajnokság a török válogatott számára a Vancouverben. Vincenzo Montella csapata 2-0-ás vereséget szenvedett Ausztráliától. Bár a törökök papíron esélyesebbnek számítottak, és a mérkőzés nagy részében fölényben is futballoztak, a kapu előtt nem tudtak elég hatékonyak lenni. A találkozó első kaput eltaláló lövésére a 26. percig kellett várni, amikor Arde Güler próbálkozását hárította el az ausztrál kapus, ezt követően villámgyors ellentámadást vezetett Ausztrália, amelynek végén Nestor Irakunda a 27. percben megszerezte a vezetést. A törökök szinte azonnal egyenítettek volna, ám Bardecki távoli lövését a kapus a kapufa segítségével hárította. A második félidőben a török együttes mindent megtett az egyenlítésért, sorra vezették a támadásokat, ám a gól csak nem akart összejönni. A mérkőzés hajrája előtt azonban egy középpályán elveszített labdából Metcalf vezette végig a kontrát, és a kapu alsó sarkába lőtt, ezzel eldöntve a találkozót. Bár a török fölénye lefújásig megmaradt, az Aktürkoglu által kidolgozott szépítési lehetőséget is kivédekezte az ausztrál kapus, így Montella csapata vereséggel kezdte a világbajnokságot. A csoport második mérkőzésén Paraguay vereséget szenvedett az Egyesült Államoktól, így a török válogatottnak a csoport utolsó helyét sikerült elkerülnie. Ma este 9 órakor a G csoportban Belgium és Egyiptom méri össze merejét, ezt követően éjfélkor, vagyis már holnap a H csoportban Szaúd-Arábia és Uruguay összecsapását rendezik.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Ez a Trio FM Jászberényből, nem sokára 11 óra érkeznek a legfrissebb híreink, ezt követően folytatjuk a Napközben magazinnal, amelyben visszatekintünk a hétvége egyik legmozgalmasabb eseményére, részletesen foglalkozunk majd a Jászberényi mozgás éjszakájával, felidézzük a hangulatot, összefoglaljuk, hogyan élték meg a résztvevők ezt a sportos és különleges élményt. Tartsanak velünk, hozzuk a részleteket 11 után.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Karaván önkiszolgáló hétfői kínálatában tárkonyos szárnyas raguleves, hideg körteleves, rakott húsos zöldbab, tejszínes csirketokány orsótésztával, csőben sült karaj sajttal, sonkával, füstölt sajttal töltött hércen, rántott sajt, készül még pankó morzsás csirkemellé és mákos vagy diós metélt. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet telefonon az 57-406-710-es számon. A Pipacs étterem várja hétfőn vendégei tarhonylevessel, karfiólevessel, a mai ajánlatukban szerepel még óvári sertésszelet, rizibizivel, zöldborsós sertésszelet tésztával, szezámmagos rántott csirkemell, ehhez hasábburgonyát kínálnak, valamint camemberttel, őszi barackkal töltött csirkemell krokettel. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es számon. Az Aranykanál étterem várja vendégeit jársági bablevessel, cseresznyekrémlevessel, kínálatukban szerepel még sült csülök petezselymes burgonyával, mozzarellával, sonkával töltött csirkemell, rizssel, párolt zöldséggel, készül még rántott sajt, valamint megymártás rántott csirkével. 57-403-290 és 06-20-470-37-33 ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Birs Kávézó és Bistró hétfői menüjében csontleves, májgombócleves, bakonyi húsgombócleves, kérhető még rakott karfiol, lecsós sertésszelet, grillezett tengeri halfilé párolt zöldségekkel. A tésztakedvelők figyelmébe ajánlják a bolognai spagettit, a milánói pennét és a négy sajtos nyokkit, komplett menüt is rendelhetünk a Birs Kávézó és Bistróban. Rendelés ügyben pedig hívhatjuk őket a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria hétfői ajánlatában a napi menüben kievi csirkemell rizibizivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
4: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
7: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok, a hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját és a szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Megtalálták a horvátországi hajó baleset negyedik áldozatát. A búvárok az első ilyet vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban, a fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler város repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. Elítélték a norvég trónörökös mostoha fiát. A 29 éves férfi első fokon 4 év börtönbüntetést kapott, 2 rendbeli nemi erőszak és más bűncselekmények miatt. A tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, a döntés ellen még fellebbezhet. A férfi akkor lett a norvég királyi család tagja, amikor édesanyja 2001-ben feleségül ment a herceghez. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar megyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. Nyugaton még borult az ég, és több helyen esik az eső, másutt változóan felhős az ég. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM, a Jelseg rádiója. Június 12-én pénteken Jászberényes csatlakozott az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményéhez, a mozgás éjszakájához. A program célja immár harmadik éve, hogy a sportot és az aktív életmódot állítsa a középpontba. A jászberényi rendezvény forgatagában Ács Tibor kérdezte az egyik főszervezőt, Hábenciusné Balla Andreát a részletekről, a színpadról, a 35 kipróbálható sportágról és a nagy érdeklődésre számot tartó iskolai versenyekről. Már is következik összeállításunk első része.
2: Örömmel lehet megállapítani, hogy nagyon sokan vagyunk. Először térjünk arra rá, hogy hogyan is sikerült ezt újra megrendezni pályázat útján.
3: Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a mozgás éjszakáját itt Jászberényben. Úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb a rendezvény, így van. Viszont ehhez kellett az Aktív Magyarország program támogatása. Harmadik éve van lehetősége arra a vidéki városoknak, hogy támogatási igényt nyújtsanak be, és ezt megkaptuk idén is, hál' Istennek, úgyhogy az Aktív Magyarország program támogatásával valósul meg itt ez a rendezvény.
2: Hogy sikerült ezt ennyire propagálni, hogy alig kezdtétek el, és már mondhatom úgy, hogy tele van a futballpálya?
3: Igen, ez nem véletlen, tudatosan úgy építjük fel a programjainkat, hogy már az elejére nagyon sokan érkezzenek. Az első programelemünk pont ezért az iskolák versenye volt idén is. El kell mondjam, hogy nekünk is meglepetés volt, hogy több mint 300 fővel érkezett az egyik iskola, de hát ezért hirdettük meg, úgyhogy nagy örömünkre nagyon-nagyon sok iskolás érkezett. Pont az a célunk, hogy az elejétől kezdve jöjjenek, és kipróbálják az összes sportágat, hiszen az idén körülbelül 35 sportágat lehet már kipróbálni.
2: Beszéltél az iskolásokról, de én úgy gondolom, meg másütt is volt szóról, hogy nagyon várjátok a családokat.
3: Pontosan, így van. Az a tapasztalatunk, hogy a harmadik éve csináljuk, hogy nagyon sok kisgyerekes család érkezik hozzánk, sőt, nagypapával, nagymamával együtt is jönnek. Pontosan ezért idén egy nagyon klassz csuda játszóteret is rendeltünk. Tehát mindig figyeljük az igényeket, hogy mikor kik érkeznek. Az elejére szervezzük a gyerekprogramokat, és ugye a későbbi időszakra pedig a felnőtteknek való programok következnek.
2: 3 éve csináljátok. Mit vettél észre, hogy Jászberény lakói mire a legjobban vevők?
3: A Color Run az, ami elvitte szerintem a sót tavaly. Nagyon sokan kérték, hogy idén még több port kapjanak. Megkapják, tehát még több poliport rendeltünk. Ez nagyon tetszett tavaly évben, illetve igyekszünk minden évben új programelemet is behozni. Ilyen lesz idén a kamionhúzó, bemutató, erre is várjuk a családokat, hiszen kisgyerekek is kipróbálhatják, hogy milyen nehéz, vagy mennyire könnyű elhúzni egy kamiont. Illetve a felnőtteket sem hagyjuk játék nélkül. Az asszony cipelő verseny 10 órakor kezdődik. Ez pedig szerintem magáért beszél, hiszen ez egy mulatságos, és hát egy picit azért nehezített pályán, de egy játékos versenyre készülhetnek a résztvevők.
2: Tavaly találkoztam a túrázókkal és a kerékpározókkal. A sötétedés ellenére nagyon sokan voltak, és alig várták, hogy elinduljanak. Idén lesz az?
3: Természetesen lesz. A program része a támogatásnak az egyik kikötése az, hogy kötelező sportágak vannak, amelyeket meg kell valósítanunk minden évben. Ezek között van a futás, a kerékpározás, úgy, ahogy említetted, illetve a túra. Tehát kerékpározás is lesz, most 2 távot indítunk, pontosan azért, hogy akik pici gyerekkel jönnek, akkor ők is tudják ezt teljesíteni. Illetve az éjszakai túra sem marad el, picit hosszabb lesz a táv, 5 km lesz az idén az éjszakai túra, ami 9 órakor indul.
4: A péntek esti sportrendezvény félidőjében újra megkérdeztem Andreát, hogy hogyan is alakul a rendezvény létszáma.
2: Igaz, hogy még egy nagyon picit fenn van a nap, de azért már jó benne vagyunk a rendezésbe. Mit láttál, hogy szaporodtunk vagy fogytunk?
3: Én hál' Istennek úgy tapasztaltam, hogy egyre többen vagyunk. Szerintem azért kíváncsiak a résztvevők a későbbi programokra is. És természetesen az is vonza a közönséget, hogy minden órában nyereményjátékunk van. Itt a hátam mögött is lehet látni, pecsétgyűjtő kuponokat lehet igényelni, és nyereményszelvényeket lehet cserébe kapni. Nagyon klassz sportszereket, ajándékkuponokat lehet nyerni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szép számmal szaporodunk, és egyre többen és többen vagyunk.
2: Megállapíthatom, ki tudod esetleg jelenteni, hogy többen leszünk, mint tavaly?
3: Igen, én azt gondolom, hogy igen, tavaly körülbelül 1600 fő volt, most nem végeztünk még számításokat, majd holnap egy picit talán már ebben is okosabb lesz.
2: Így legyen, köszönjük szépen!
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Zenélünk itt a Trio FM-en, tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen nem sokára kiderül, hogy hogyan értékelte a szervező a rendezvényt a másnapi visszajelzések alapján.
0: Információk a jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből már is folytatjuk a beszélgetést Hábenciusné Balla Andrea főszervezővel, a rendezvény után kipihenve a fáradalmakat, Ács Tibor az esemény tapasztalatairól, a résztvevők aktivitásáról és a jövőbeli tervekről kérdezte a szervezőt. Kiderül, hogy a közösségi oldalak visszajelzései alapján mely programok nyerték el leginkább a látogatók tetszését, és számíthatunk-e negyedik alkalomra is.
2: Túl vagyunk ezen az éjszakán, így másnap kipihenve a fáradalmakat, vagy éppen nem, hogyan értékeled a tegnapi eseményt?
3: Még annyira nem pihentük ki, késő estig tart ugye a rendezvény, és mire mi hazaérünk, az már majdnem kora hajnalban van. Ilyenkor mindig úgy zajlik a másnap délelőtt, hogy rengetegen posztolnak róla, és innen is látom azt az aktivitást, és látom azt, hogy milyen sokan voltak kint, milyen sok szervezet, család, egyesület. De igazából, amikor megnyitom a közösségi oldalt, akkor tele van a mozgás éjszakája rendezvénnyel. Innen látom azt, hogy kinek mi volt az, ami számára a legjobb volt ebben az eseményben, és nyilván ezeket a következő évi rendezvénybe be is tudom építeni.
2: Tavalyi évet is alapul vettétek, itt a kolorfutásra gondolok, ez óriási érdeklődést váltott ki, gondolom, hogy ilyesmire gondoltál.
3: Így van, néztük a résztvevők létszámát, ugye a fotók alapján így már körülbelül látjuk, hogy melyik eseményen mennyien vettek részt. Újdonságként behoztuk az asszonycipelő versenyt, és igazából beváltotta a reményünket, mert azért is tettük 10 órás időpontra, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor még szívesen maradnak egy bizonyos korosztály, és valójában tényleg így volt, hogy inkább fiatalabbak maradtak, és rettenetesen élvezték. Tehát azt láttuk, hogy ez az típusú verseny, vicces, voltak benne ügyességi feladatok, nyilván volt egyfajta nehézsége is a dolognak, úgy láttuk, hogy ez nagyon-nagyon tetszett.
2: A tapasztalatokat alapul véve, jövőre ismét találkozhatunk a mozgás éjszakáján Jászberénybe, negyedik alkalommal?
3: Így van, természetesen, hogyha lehetőségünk nyílik rá, az Aktív Magyarország támogatja ezt a programot, mindenképpen belevágunk.
2: Andi, nagyon szépen köszönöm, és további sok sikeres ilyen rendezést kívánok nektek, és most már jó pihenést!
3: Nagyon szépen köszönöm!
1: Köszönjük szépen Ács Tibornak az összeállítást, bízunk benne, hogy jövőre is találkoztatunk a Jászberényi Mozgás éjszakáján.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószelénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgynél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Az intézmény közösségi oldalán arról írt, hogy Kovács János gátőr 70. születésnapja alkalmából arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékokra szánt összeget egy jótékonysági gyűjtés keretében ajánlják fel. Az összegyűlt adománnyal felkereste a Jászberényi Kórház gyermekosztályának főorvosát dr. Varga Györgyöt, és az egyeztetéseket követően egy transzkután bilirubin mérő készüléket vásárolt az osztály számára. Az eszköz nagy előnye, hogy vérvétel nélkül képes meghatározni a csecsemők sárgaságát okozó bilirubin szintet. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Kovács János személyesen adta át az eszközt, a kórház nevében dr. Besenyi Orsolya főigazgató is köszönetet mondott az adományozónak. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzet javítására a Jászberényi Önkormányzat. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT-vel kötött szerződés pénzügyi kerete azonban kimerült, de a jövőre nézve célszerűnek láttuk folytatni ezt a konstrukciót, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt. A polgármester hozzátette, a közelmúltban további 3,3 millió forintot különítettek el egy speciális 216 darab kátyúból álló rekonstrukciós csomag megvalósítására. A magyarországi felszíni és felszín alatti vizek kritikus helyzete miatt a puszta folyószabályozás kora lejárt, helyette radikális és tudatos vízgazdálkodásra van szükség, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter a 7. Tiszatavi Petkupa tiszafüredi megnyitóján. Gajdos László beszédében elmondta, a klímaváltozás és az aszályok korában a folyókon érkező vízmennyiség drasztikusan csökken, ezért a kormányzat elszánta a korábban háttérbe szorított környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A tárcavezető szerint az ipari lobby és a természetvédelem között sürgősen egyensúlyt kell teremteni, mert a gazdasági termelés nem veszélyeztetheti a vizek élővilágát és az emberek egészségét. A miniszter elismeréssel szólt a Tiszató kivételes természeti adottságairól és az ott dolgozó vízügyi szakemberekről, akik mindent megtesznek a vízkészlet megőrzésért. Külön kiemelte a Petkupa önkénteseinek és szervezőinek példaértékű civil szerepvállalását, akik játékos formában, de rendkívül komoly munkával tisztítják meg a folyót a mások által hátrahagyott hulladéktól. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy míg korábban a kiskörei vízlépcsőnél felhalmozódó uszadék csaknem ötödét kommunális szemét tette ki, addig a PET-kupák munkájának köszönhetően ez az arány mára 5% alá szorult. Ez a látványos javulás reális reményt ad a folyó jövőbeni teljes megtisztítására, amit jól támogat az is, hogy a mostani környezetvédelmi akcióra rekordszámú 22 csapatban mintegy 360 elszánt önkéntes gyűlt össze. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Élje át a pillanatokat, ismerje meg a helyi értékeket. Ez a Trio napközben.
6: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Június 20-án szombaton várja önöket a Múzeumok Galériák éjjel-nappal elnevezésű programsorozat. A nap a Szikra Galériában indul, a Rákóczi út 40 szám alatt. 10 órakor Szikra István galéria tulajdonos köszönti a vendégeket, majd Farkas Edit, a Hamze Múzeum igazgatója, és Forgó Bence, a Jász Múzeum történésze veszi át a szót. Ezt követően 10 óra 10 perctől a Palotási János Zeneiskola növendékeinek és tanárainak Ecset és Húr című ünnepi hangversenyét hallgathatják meg, amelyet dr. Réz Lóránt igazgató vezet. 11 órától pedig tárlatvezetésre hívják az érdeklődőket a Szikra Galéria kiállításán, amit egy kötetlen beszélgetést követ a festőművészek alkotásairól. Délután 1 órától a Hamze Múzeum szervezésében folytatódnak majd az események ugyanitt, a Rákóczi út 40 szám alatt. 4 óráig a Variációk két témára című kiállításhoz kapcsolódóan pontilista stílusban készítetnek térbeli festményeket a résztvevők. A programsorozat végül délután 5 órától a Jász Múzeumban a Táncsics Mihály utca 5 szám alatt zárul, a belső udvaron a köszöntőket követően 17 órától a Kelepelő bábcsoport adja elő a Brémai Muzsikusok című darabját, 6 órától pedig Bitter Bettina és Kis Ákos Impressziók zenei barangolás kontinenseken át című koncertje szórakoztatja a közönséget, 19 óra után pedig a Déri név egyes kar hangversenye teszi majd teljessé a programot. Kellemes időtöltést kívánok az eseményhez!
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Mindjárt dél lesz, én búcsúzom, de a délután óráiban sem maradnak műsorvezető nélkül, hiszen Zsuposági 14 órától jelentkezik majd a délutáni műszakkal. Ági Már javában készül itt mellettem a stúdióban, és meg is tudhatjuk, hogy mi mindennel várja önöket délután 2-től, ami a tartalmakat illeti. Szia, Ági!
1: Szia Zsolt! A mai adásban nagyon sok mindenről szó lesz, ehhez a hallgatóink már hozzászokhattak. Például, hogy hogyan válthatnak ki a frontok migrénes rohamot, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia használata milyen rejtett környezeti terheléssel járhat. El sem hinnénk, mennyi vizet használunk el egy egyszerű, vagy talán nem is annyira hasznos kérdéssel. Megnézzük, miért fontos a rendszeres mozgás már gyermekkorban, valamint azt is, miért nem érdemes a fakkonyhai eszközöket a mosogatógépbe tenni. A végén pedig kiderül, mit jelezhet a túl gyakori bocsánatkérés, és milyen apró szokások segíthetnek erősíteni az önbizalmunkat. Tartsanak velem, ígérem, hogy hasznos lesz, és egyben persze szórakoztató, mert a jásság legnagyobb kedvenceit fogom játszani, a legnagyobb slágereket. 2-től este 6-ig a délutáni műszakban.
0: Ahogy hallották, minden adott egy szuper délutánhoz Ágival, a délutáni műszak tehát 14 órától érkezik itt a Trio FM-en. Én pedig búcsúzom, jó étvágyat a debédhez, holnap reggel 7-kor találkozunk. Pálinkás Zsoltán rádióztak, köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. A miniszter beszámolt az osztrák kollégájával folytatott egyeztetésről is, amelyen a határellenőrzések megszüntetése érdekében egy közös határrégiós ellenőrzési rendszer kialakítását javasolták. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves korhatár kijelölését. Csak nem ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Napközben mindenütt csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Június 18-a és 21-e között alattján ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján focipálya.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai két helyi drogkereskedőre csaptak le. Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot. Kutatás során kristályos fehér port foglaltak le a bűnügyesek, aminek hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyiséget. A másik diller egy 40 éves helyi nő szintén lakásában árulta a drogot többeknek. Tőle kutatás alkalmával 101 g sárga nedves kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nem csak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket. Az elmúlt napokban több jászsági kistelepülés nyugalmát házaló árusok zavarták meg. Lakossági bejelentést kaptak a jászboldogházi polgárőrök arról, hogy idegen árusok járják a település utcáit, román rendszámú autóval érkeztek. Ficere József, a polgárőrség vezetője a helyszínre érkezve azt látta, hogy a házaló árusok éppen egy idős asszonynak próbáltak egy paplant és egy párnát eladni 80 ezer forintért. Az ágyneműt bedobálták a kapun, a hölgy már ott tartott, hogy megvásárolja a termékeket. Miután sikerült meggyőzni az idős lakost, hogy ne vegye meg, az árusok hirtelen felére csökkentették az árat, számolt be az esetről a polgárőrség vezetője. Megkérte őket, hogy vállalkozó igazolvánnyal menjenek be a polgármesteri hivatalba a jegyzőhöz. Erre azonban nem voltak hajlandóak, majd távoztak a településről. Ficere József azt is elmondta, hogy miután megosztotta az esetet a Facebookon, több környező településről érkezett visszajelzés. A hozzászólások szerint a házalók Jász Jákoholmán, Alattyánon és Jász Felsőszentgyörgyön is megjelentek. Utóbbi településen egy idős hölgynek 60 ezer forintért értékesítettek egy paplant. Amikor a családtagok számon kérték az üzletkötőket, azok tagadták az adásvétel létrejöttét. A polgárőrség arra figyelmezteti a lakosokat, különösen az időseket, hogy mindig legyenek körültekintőek, ne vásároljanak házalóktól, és gyanús esetekben haladéktalanul jelezzenek. A legutóbbi időszakban lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabadtéri tüzek kockázata az ország egy részén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Térségünk mellett Békésfehér, Győr-Moson-Sopron, Hajdúbihar, Komárom-Esztergom, Nógrád-Somogy-Tolna és Veszprém vármegyéket érinti a tűzgyújtási tilalom alóli feloldás, ahol a csapadék hatékonyan átnedvesítette a környezetet. Ezzel szemben az ország többi vidékén a korábbi szárazság miatt a föld pillanatok alatt elszívta az esővizet, így ott a nappali meleg és a szél miatt változatlanul tilos tüzet rakni kül- és belterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve még a hivatalosan kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is. A hatóságok emlékeztetnek, a tilalom alá eső területeken sem minősül szabályszegésnek a zárt tűzterű vagy gázüzemű sütő, főző és melegítő berendezések használata, amennyiben azokat megfelelő szikrafogóval látták el. A saját tulajdonú belterületi kertekben a korlátozásoktól függetlenül továbbra is engedélyezett a bográcsozás és a grillezés, ám a biztonság fokozása érdekében a szakemberek itt is inkább az elektromos vagy gázzal működő eszközöket javasolják. Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal adták át a Közösségi Jó Gyakorlat Intézménye elismerő címet 6 muzeális intézménynek. A díjazottak között van a Jász Múzeum is. Az elismerésre olyan múzeumok nevezhettek, amelyek példaértékű módon vonják be működésükbe a közösségeket. A Jász Múzeum a Jász Kakasok közösségi régészeti modelljével nyerte el a címet. A jó gyakorlat lényege, hogy a jogszabályi keretek között végezhető fémkeresős hobbi tevékenységet és a helyi közösség terepi tudását tudását a múzeum szakmai, dokumentációs és kutatási rendszerébe csatornázzák, így nem csak új leleteket, hanem új lelőhelyeket, térbeli összefüggéseket és a jászság régészeti múltjának eddigi rejtett mintázatait is megismerhetővé teszik. A Közösségi Jó Gyakorlat intézményi címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeum Oktatási és Módszertani Központ hirdette meg. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt!
3: Június 15-én 18 órától jön a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzés, majd 21 órától feszül egymásnak Belgium és Egyiptom.
2: Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Délután lehetnek záporok, zivatarok. Tömeges drón és rakétatámadást indítottak az oroszok Ukrajnában. Alaptörvényben korlátozzák a miniszterelnöki ciklusokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legalább 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese szintén megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A szükséges jogszabályok kidolgozása után az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt. A válaszadó szülők 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Círóka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
7: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalál a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerezz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzetre a Jászberényi Önkormányzat. Nagyon sok önkéntes csatlakozott a Tisza műanyaggyűjtési akciójához. 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzet javítására a Jászberényi Önkormányzat. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT-vel kötött szerződés pénzügyi kerete azonban kimerült, de a jövőre nézve célszerűnek láttuk folytatni ezt a konstrukciót, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt. A polgármester hozzátette, a közelmúltban további 3,3 millió forintot különítettek el egy speciális 216 darab kátyúból álló rekonstrukciós csomag megvalósítására. Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Az intézmény közösségi oldalán arról írt, hogy Kovács János Gátőr 70. születésnapja alkalmából arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékokra szánt összeget egy jótékonysági gyűjtés keretében ajánlják fel. Az összegyűlt adománnyal felkereste a Jászberényi Kórház gyermekosztályának főorvosát dr. Varga Györgyöt, és az egyeztetéseket követően egy transzkután bilirubin mérő készüléket vásárolt az osztály számára. Az eszköz nagy előnye, hogy vérvétel nélkül képes meghatározni a csecsemők sárgaságát okozó bilirubin szintet. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Kovács János személyesen adta át az eszközt, a kórház nevében dr. Besenyi Orsolya főigazgató is köszönetet mondott az adományozónak. A magyarországi felszín és felszín alatti vizek kritikus helyzete miatt a puszta folyószabályozás kora lejárt, helyette radikális és tudatos vízgazdálkodásra van szükség, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter a 7. Tiszatavi Petkupa tiszafüredi megnyitóján. Gajdos László beszédében elmondta, a klímaváltozás és az aszályok korában a folyókon érkező vízmennyiség drasztikusan csökken, ezért a kormányzat elszánta a korábban háttérbe szorított környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A tárcavezető szerint az ipari lobby és a természetvédelem között sürgősen egyensúlyt kell teremteni, mert a gazdasági termelés nem veszélyeztetheti a vizek élővilágát és az emberek egészségét. A miniszter elismeréssel szólt a Tiszató kivételes természeti adottságairól és az ott dolgozó vízügyi szakemberekről, akik mindent megtesznek a vízkészlet megőrzésért. Külön kiemelte a Petkupa önkénteseinek és szervezőinek példaértékű civil szerepvállalását, akik játékos formában, de rendkívül komoly munkával tisztítják meg a folyót a mások által hátrahagyott hulladéktól. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy míg korábban a kiskörei vízlépcsőnél felhalmozódó uszadék csaknem ötödét kommunális szemét tette ki, addig a PET-kupák munkájának köszönhetően ez az arány mára 5% alá szorult. Ez a látványos javulás reális reményt ad a folyó jövőbeni teljes megtisztítására, amit jól támogat az is, hogy a mostani környezetvédelmi akcióra rekordszámú 22 csapatban mintegy 360 elszánt önkéntes gyűlt össze. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyes sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97 héten. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Meglepetéssel indult a labdarúgó világbajnokság a török válogatott számára a Vancouverben. Vincenzo Montella csapata 2-0-ás vereséget szenvedett Ausztráliától. Bár a törökök papíron esélyesebbnek számítottak, és a mérkőzés nagy részében fölényben is futballoztak, a kapu előtt nem tudtak elég hatékonyak lenni. A találkozó első kaput eltaláló lövésére a 26. percig kellett várni, amikor Arde Güler próbálkozását hárította el az ausztrál kapus, ezt követően villámgyors ellentámadást vezetett Ausztrália, amelynek végén Nestro Irekunda a 27. percben megszerezte a vezetést. A törökök szinte azonnal egyenítettek volna, ám Bardecki távoli lövését a kapus a kapufa segítségével hárította. A második félidőben a török együttes mindent megtett az egyenlítésért, sorra vezették a támadásokat, ám a gól csak nem akart összejönni. A mérkőzés hajrája előtt azonban egy középpályán elveszített labdából Metcalf vezette végig a kontrát, és a kapu alsó sarkába lőtt, ezzel eldöntve a találkozót. Bár a török fölénye lefújásig megmaradt, az Aktürkoglu által kidolgozott szépítési lehetőséget is kivédekezte az ausztrál kapus, így Montella csapata vereséggel kezdte a világbajnokságot. A csoport második mérkőzésén Paraguay vereséget szenvedett az Egyesült Államoktól, így a török válogatottnak a csoport utolsó helyét sikerült elkerülnie. Ma este 9 órakor a G csoportban Belgium és Egyiptom méri össze merejét, ezt követően éjfélkor, vagyis már holnap a H csoportban Szaúd-Arábia és Uruguay összecsapását rendezik.
0: Foci Rádió a 97 héten. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
2: Give up looking for my baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 15-én 18 órától jön a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzés, majd 21 órától feszül egymásnak Belgium és Egyiptom. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Sok napsütésre számíthatunk, csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlangkolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A 2 évente megszervezett seregszemlén a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Startol az újabb hét, újabb kedvencekkel, benne a délutáni műszakkal. Június 15-e van, hétfő, és a Jolánok ünnepelnek. Írói névalkotás, Dugonics Andrásnak a Jolánka, Etelkának leánya című regényében bukkant fel, forrása a középkori magyar jó leány név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették, hát Isten éltesse őket nagyon sokáig. Rögtön itt az első órában témánk lesz az időjáráshoz köthetően, például a migrén. Sajnos nagyon sokakat érint a téma, és hogy az AI vagy a mesterséges intelligencia milyen jelentős vízfelhasználással működik, az is a napokban derült ki, nem sokára tolmácsolom a szakértők véleményét ez ügyben. 06 30 301 22 77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal, amíg érkezik a Hertz és a Wonderful Life. Én Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM mellettet szól. Az időjárási frontok sokaknál erős fejfájást, akár migrénes rohamokat is kiválthatnak. A migrén gyakran féloldali, lüktető fájdalommal jár, amelyet az erős fény, a zaj vagy bizonyos szagok tovább ronthatnak. Hányinger, hányás, látászavar, szédülés vagy bizsergés is társulhat hozzá. A szakemberek szerint a gyors légnyomás változás, a magas páratartalom, a hirtelen hőmérséklet ingadozás, az erős szél és a hidegfront is provokáló tényező lehet. A migrénre hajlamosaknál a kevés alvás, a stressz, a kihagyott étkezés, a kevés folyadék vagy az alkohol tovább növelheti a roham esélyét. A neurológus azt javasolja, hogy aki frontérzékenységre gyanakszik, vezesse 3 hónapig migrénnaplót és gyakori vagy erős panaszok esetén forduljon szakorvoshoz. Hozier érkezik, és a Too Sweet.

97.7 Trio FM. Mellett szól. Thank you.

97.7 Trio FM mellettet szól. Jönnek a friss jássági hírek, benne minden, ami az itt élőket érdekelheti, hiszen 14:30 után erre szoktunk időt szakítani, bízom benne, hogy velünk tartanak. Aztán az óra második felében beszélünk majd arról is, hogy mennyi az AI víz felhasználása. Vannak bizonyos tényezők, amivel riogatnak a szakértők, de hogy mi az igazság erről, azt nem sokára megbeszéljük. Aztán a hírek után az Aerosmith is érkezik, és az I don't wanna miss a thing.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Sorra csengettek be a jássági idősekhez a házaló árusok. Szolnok megyében is feloldották a tűzgyújtási tilalmat. Egy nap alatt 2 jászkunsági dillert fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az elmúlt napokban több jászsági kistelepülés nyugalmát házaló árusok zavarták meg. Lakossági bejelentést kaptak a jászboldogházi polgárőrök arról, hogy idegen árusok járják a település utcáit, román rendszámú autóval érkeztek. Ficerre József a polgárőrség vezetője a helyszínre érkezve azt látta, hogy a házaló árusok éppen egy idős asszonynak próbáltak egy paplant és egy párnát eladni 80.000 forintért. Az ágyneműt bedobálták a kapun, a hölgy már ott tartott, hogy megvásárolja a termékeket. Miután sikerült meggyőzni az idős lakost, hogy ne vegye meg, az árusok hirtelen felére csökkentették az árat, számolt be az esetről a polgárőrség vezetője. Megkérte őket, hogy vállalkozó igazolvánnyal menjenek be a polgármesteri hivatalba a jegyzőhöz. Erre azonban nem voltak hajlandóak, majd távoztak a településről. Ficerre József azt is elmondta, hogy miután megosztotta az esetet a Facebookon, több környező településről érkezett visszajelzés. A hozzászólások szerint a házalók Jász Jákóhalmán, Alattyánon és Jász Felső Szentgyörgyön is megjelentek. Utóbbi településen egy idős hölgynek 60.000 forintért értékesítettek egy paplant. Amikor a családtagok számon kérték az üzletkötőket, azok tagadták az adásvétel létrejöttét. A polgárőrség arra figyelmezteti a lakosokat, különösen az időseket, hogy mindig legyenek körültekintőek, ne vásároljanak házalóktól, és gyanús esetekben haladéktalanul jelezzenek. A legutóbbi időszakban lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabadtéri tüzek kockázata az ország egy részén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Térségünk mellett Békésfehér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád-Somogy-Tolna és Veszprém vármegyéket érinti a tűzgyújtási tilalom alóli feloldás, ahol a csapadék hatékonyan átnedvesítette a környezetet. Ezzel szemben az ország többi vidékén a korábbi szárazság miatt a föld pillanatok alatt elszívta az esővizet, így ott a nappali meleg és a szél miatt változatlanul tilos tüzet rakni kül- és belterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve még a hivatalosan kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is. A hatóságok emlékeztetnek, a tilalom alá eső területeken sem minősül szabályszegésnek a zárt tűzterű vagy gázüzemű sütő, főző és melegítő berendezések használata, amennyiben azokat megfelelő szikrafogóval látták el. A saját tulajdonú belterületi kertekben a korlátozásoktól függetlenül továbbra is engedélyezett a bográcsozás és a grillezés, ám a biztonság fokozása érdekében a szakemberek itt is inkább az elektromos vagy gázzal működő eszközöket javasolják. Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal adták át a Közösségi Jó Gyakorlat Intézménye elismerő címet 6 muzeális intézménynek. A díjazottak között van a Jász Múzeum is. Az elismerésre olyan múzeumok nevezhettek, amelyek példaértékű módon vonják be működésükbe a közösségeket. A Jász Múzeum a Jász Kakasok közösségi régészeti modelljével nyerte el a címet. A jó gyakorlat lényege, hogy a jogszabályi keretek között végezhető fémkeresős hobbi tevékenységet és a helyi közösség terepi a múzeum szakmai, dokumentációs és kutatási rendszerébe csatornázzák. Így nem csak új leleteket, hanem új lelőhelyeket, térbeli összefüggéseket és a jászság régészeti múltjának eddigi rejtett mintázatait is megismerhetővé teszik. A Közösségi Jó Gyakorlat Intézményi címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeum Oktatási és Módszertani Központ hirdette meg. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai két helyi drogkereskedőre csaptak le. Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot. Kutatás során kristályos fehér port foglaltak le a bűnügyesek, aminek hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyiséget. A másik diller egy 40 éves helyi nő szintén lakásában árulta a drogot többeknek. Tőle kutatás alkalmával 101 g sárga nedves kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nem csak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk. Elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A mesterséges intelligencia használata nem csak áramot, hanem vizet is igényelhet, írták egy friss kutatás alapján. A kaliforniai egyetem kutatói szerint egy körülbelül 100 szavas ChatGPT válasz előállítása átlagosan akár 519 ml víz felhasználásával is járhat. Ez nagyjából egy fél literes palack víznek felel meg. A vízre főként az adatközpontok hűtése miatt van szükség, mert a mesterséges intelligenciát működtető szerverek sok hőt termelnek. A kutatók szerint a pontos mennyiség attól is függ, hol működik az adatközpont, milyen hűtést használnak és mennyire összetett a kérés. A szakértők nem az AI használatának elhagyását javasolják, hanem azt, hogy tudatosabban gondoljunk a digitális eszközök környezeti hatására. Folytatjuk egy újabb kedvenccel, Miles Smith zenéhez, lesz a Nice to Meet You.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, a délutáni műszak első felvonása. Innen folytatjuk a Jolának névnapján friss hírek, 15 órakor jönnek előtte reklám, majd a következő órát David Guetta és Anne-Marie nyitja a Don't Leave Me Alone című dalukkal. Don't you ever leave me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között. Kövesd élőben a foci világbajnokság legnagyobb összecsapásait az Aranykanál étteremben. Különleges VB étlappal, hideg koktélokkal és frissítő italokkal várunk benneteket. Gyertek, szurkoljunk együtt! Június 15-én 18 órától jön a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzés, majd 21 órától feszül egymásnak Belgium és Egyiptom. Foglaljatok asztalt az 57-403-290-es vagy a 0620-470-3733-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütésre számíthatunk. Súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlangkolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlata július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Június 15-én hétfőn folytatódik a délutáni műszak. Bízom benne, hogy minél többen csatlakoznak hozzánk, így pörgetjük a nyár kellős közepén a munkaidőt. Súlyos következményei lehetnek a mozgás szegény gyermekkornak, erről is fogunk beszélni, illetve hogy nem érdemes mosogatógépbe tenni a fa konyhai eszközöket. Ha valaha eszükbe jutott ilyesmi, akkor most lebeszélem majd önöket róla. 06 30 301 22 77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal. Peggy Gu érkezik, és ez It Goes Like Na Na Na 15 óra után.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyre kevesebbet mozognak a gyerekek világszerte, és ez hosszú távon az egészségükre is hatással lehet. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mozgásszegény életmód, a sok képernyő előtt töltött idő, a stressz és az egészségtelen táplálkozás is hozzájárulhat a gyermekkori elhízás terjedéséhez. A jelenlegi ajánlások szerint a gyerekeknek naponta legalább 60 perc közepes vagy intenzív mozgásra lenne szükségük, de ezt sokan nem érik el. A rendszeres aktivitás nem csak a testsúlyra és az állóképességre hat kedvezően, hanem javíthatja a koncentrációt, a probléma megoldást és a tanulási teljesítményt is. A szakértők szerint nem csak a versenysport számít, a biciklizés, a tánc, a séta, a szabadjáték és az aktív családi programok is nagyon sokat segíthetnek. I Don't Care, Ed Sheeran és Justin Bieber közösen érkezik.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. 3:30 után, aztán pedig Kamráddal folytatjuk, ez lesz a You Feel Like Summer, ami pedig még biztosan jön, hogy mi az, amit nem érdemes a mosógépbe betenni, vagyis a mosogatógépbe. Nem sokára bővebben is beszélünk róla, ne menjenek sehová.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Az intézmény közösségi oldalán arról írt, hogy Kovács János Gátőr 70. születésnapja alkalmából arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékokra szánt összeget egy jótékonysági gyűjtés keretében ajánlják fel. Az összegyűlt adománnyal felkereste a Jászberényi Kórház gyermekosztályának főorvosát dr. Varga Györgyöt, és az egyeztetéseket követően egy transzkután bilirubin mérő készüléket vásárolt az osztály számára. Az eszköz nagy előnye, hogy vérvétel nélkül képes meghatározni a csecsemők sárgaságát okozó bilirubin szintet. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Kovács János személyesen adta át az eszközt, a kórház nevében dr. Besenyi Orsolya főigazgató is köszönetet mondott az adományozónak. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzet javítására a Jászberényi Önkormányzat. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT-vel kötött szerződés pénzügyi kerete azonban kimerült, de a jövőre nézve célszerűnek láttuk folytatni ezt a konstrukciót, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt. A polgármester hozzátette, a közelmúltban további 3,3 millió forintot különítettek el egy speciális 216 darab kátyúból álló rekonstrukciós csomag megvalósítására. A magyarországi felszíni és felszín alatti vizek kritikus helyzete miatt a puszta folyószabályozás kora lejárt, helyette radikális és tudatos vízgazdálkodásra van szükség, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter a 7. Tiszatavi Petkupa tiszafüredi megnyitóján. Gajdos László beszédében elmondta, a klímaváltozás és az aszályok korában a folyókon érkező vízmennyiség drasztikusan csökken, ezért a kormányzat elszánta a korábban háttérbe szorított környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A tárcavezető szerint az ipari lobby és a természetvédelem között sürgősen egyensúlyt kell teremteni, mert a gazdasági termelés nem veszélyeztetheti a vizek élővilágát és az emberek egészségét. A miniszter elismeréssel szólt a Tiszató kivételes természeti adottságairól és az ott dolgozó vízügyi szakemberekről, akik mindent megtesznek a vízkészlet megőrzésért. Külön kiemelte a Petkupa önkénteseinek és szervezőinek példaértékű civil szerepvállalását, akik játékos formában, de rendkívül komoly munkával tisztítják meg a folyót a mások által hátrahagyott hulladéktól. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy míg korábban a kiskörei vízlépcsőnél felhalmozódó uszadék csaknem ötödét kommunális szemét tette ki, addig a PET-kupák munkájának köszönhetően ez az arány mára 5% alá szorult. Ez a látványos javulás reális reményt ad a folyó jövőbeni teljes megtisztítására, amit jól támogat az is, hogy a mostani környezetvédelmi akcióra rekordszámú 22 csapatban mintegy 360 elszánt önkéntes gyűlt össze. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk. Elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A fakanalak, fa vágódeszkák és más fa konyhai eszközök nem bírják jól a mosogatógépet, a magas hőmérséklet, a tartós nedvesség és az erős tisztítószerek könnyen károsíthatják a fát. A mosogatógépben a fa rostjai először nedvességet szívnak magukba, majd hirtelen kiszáradnak, emiatt megrepedhetnek vagy eldeformálódhatnak. A tisztítószerek a fa természetes olajait is kioldhatják, amitől az eszköz kiszárad és érdes lesz. A repedésekben pedig könnyebben megmaradhatnak az ételmaradékok és a baktériumok. A szakértők szerint a fa eszközöket inkább kézzel, meleg vízzel és kevés mosogatószerrel érdemes elmosni, majd szárazra törölni. Jöjjön a Lighthouse Family és a High!

97.7 Trio FM mellettet szól. Már is fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak. Ugye milyen gyorsan pörög a munkaidő, hogyha jó dalok szólnak, az önök kedvencei, a Jársák kedvencei. Friss hírek jönnek 16 órakor, előtte rövid reklám, egy Taylor Swift, és az I Knew You Were a Trouble, ez biztosan felcsendül majd az óranyitányaként.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Június 18-a és 21-e között alattján ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján focipálya.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Sok napsütésre számíthatunk, súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlangkolostor épület együttese is megrongálódott. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. A Jolának névnapján folytatjuk a délutáni műszakot. Június 15-én hétfőn tartsanak velünk, ami biztosan szól majd a Jássák kedvenc dalai. Hozzuk majd a friss helyi híreket, és beszélünk arról, hogy júniusban fontos teendő vár a tavaszi virághagymákra, illetve hogy nem csak a nagy veszekedések hagyhatnak nyomot gyermekkorunkból. 06-30-301-22-77 ez az SMS Viber elérhetőségünk. Éljenek vele és írjanak, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit, addig is 16 óra után Éva megszérkezik, és a Spot a Fake hétfői napunkon.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Júniusban nem csak az öntözésre és a gyomlálásra érdemes figyelni a kertben, hanem a tavaszi hagymás növényekre is, a tulipánok, nárciszok, jácintok és fürtös gyöngyikék hagymáit akkor érdemes felszedni, amikor a leveleik már teljesen elszáradtak és megbarnultak. Amíg a levelek zöldek, a növény még tápanyagot raktároz a hagymában, ezért nem szabad túl korán levágni őket. A felszedett hagymákat meg kell tisztítani, át kell válogatni, a sérült vagy penészes darabokat pedig el kell távolítani. Az egészséges hagymákat száraz, hűvös és sötét helyen érdemes tárolni őszig. Majd szeptemberben vagy októberben újra el lehet ültetni. Használják ki ezeket a tippeket, Irénekára érkezik addig is, és a What a Feeling!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után folytatjuk friss jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Most hangzik majd el, úgyhogy ne menjenek sehová. Az óra második felében beszélünk majd arról, hogy nem csak a nagy veszekedések hagyhatnak nyomot gyermekkorunkból, és persze a dalokból sem lesz hiány. Katy Perry és a Lifetimes érkezik a legnagyobb slágerek közül, az egyik kedvencünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A török-szentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai két helyi drogkereskedőre csaptak le. Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot. Kutatás során kristályos fehér port foglaltak le a bűnügyesek, aminek hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyiséget. A másik diller egy 40 éves helyi nő szintén lakásában árulta a drogot többeknek. Tőle kutatás alkalmával 101 g sárga nedves kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nem csak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket. Az elmúlt napokban több jászsági kistelepülés nyugalmát házaló árusok zavarták meg. Lakossági bejelentést kaptak a jászboldogházi polgárőrök arról, hogy idegen árusok járják a település utcáit, román rendszámú autóval érkeztek. Ficere József a polgárőrség vezetője a helyszínre érkezve azt látta, hogy a házaló árusok éppen egy idős asszonynak próbáltak egy paplant és egy párnát eladni 80 ezer forintért. Az ágyneműt bedobálták a kapun, a hölgy már ott tartott, hogy megvásárolja a termékeket. Miután sikerült meggyőzni az idős lakost, hogy ne vegye meg, az árusok hirtelen felére csökkentették az árat, számolt be az esetről a polgárőrség vezetője. Megkérte őket, hogy vállalkozó igazolvánnyal menjenek be a polgármesteri hivatalba a jegyzőhöz. Erre azonban nem voltak hajlandóak, majd távoztak a településről. Ficere József azt is elmondta, hogy miután megosztotta az esetet a Facebookon, több környező településről érkezett visszajelzés. A hozzászólások szerint a házalók Jász Jákóhalmán, Alattyánon és Jász Felsőszentgyörgyön is megjelentek. Utóbbi településen egy idős hölgynek 60 ezer forintért értékesítettek egy paplant. Amikor a családtagok számon kérték az üzletkötőket, azok tagadták az adásvétel létrejöttét. A polgárőrség arra figyelmezteti a lakosokat, különösen az időseket, hogy mindig legyenek körültekintőek, ne vásároljanak házalóktól, és gyanús esetekben haladéktalanul jelezzenek. A legutóbbi időszakban lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabadtéri tüzek kockázata az ország egy részén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Térségünk mellett Békésfehér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád-Somogy-Tolna és Veszprém vármegyéket érinti a tűzgyújtási tilalom alóli feloldás, ahol a csapadék hatékonyan átnedvesítette a környezetet. Ezzel szemben az ország többi vidékén a korábbi szárazság miatt a föld pillanatok alatt elszívta az esővizet, így ott a nappali meleg és a szél miatt változatlanul tilos tüzet rakni kül- és belterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve még a hivatalosan kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is. A hatóságok emlékeztetnek, a tilalom alá eső területeken sem minősül szabályszegésnek a zárt tűzterű vagy gázüzemű sütő, főző és melegítő berendezések használata, amennyiben azokat meg megfelelő szikrafogóval látták el. A saját tulajdonú belterületi kertekben a korlátozásoktól függetlenül továbbra is engedélyezett a bográcsozás és a grillezés, ám a biztonság fokozása érdekében a szakemberek itt is inkább az elektromos vagy gázzal működő eszközöket javasolják. Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal adták át a Közösségi Jó Gyakorlat Intézménye elismerő címet 6 muzeális intézménynek. A díjazottak között van a Jász Múzeum is. Az elismerésre olyan múzeumok nevezhettek, amelyek példaértékű módon vonják be működésükbe a közösségeket. A Jász Múzeum a Jász Kakasok közösségi régészeti modelljével nyerte el a címet. A jó gyakorlat lényege, hogy a jogszabályi keretek között végezhető fémkeresős hobbi tevékenységet és a helyi közösség terepi a múzeum szakmai, dokumentációs és kutatási rendszerébe csatornázzák. Így nem csak új leleteket, hanem új lelőhelyeket, térbeli összefüggéseket és a jászság régészeti múltjának eddigi rejtett mintázatait is megismerhetővé teszik. A Közösségi Jó Gyakorlat Intézményi címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeum Oktatási és Módszertani Központ hirdette meg. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk. Elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem mindig a kiabálás vagy a büntetés hagyja a legmélyebb nyomot egy gyermekben. Sok felnőtt inkább arra az érzésre emlékszik vissza erősen, hogy gyerekként nem hallgatták meg igazán, vagy nem érezte magát teljesen elfogadva az édesanyja mellett. A szakemberek szerint az állandó kritika például az, hogy valaki túlérzékeny, lusta vagy nem elég jó, később belső hangá válhat, és ronthatja az önértékelést. Nehézséget okozhat az is, ha az anya fizikailag jelen volt, de érzelmileg nem figyelt a gyermekre. Sokaknál nem egyetlen rossz emlék marad meg, hanem egy tartós érzés, hogy nem voltak elég fontosak, szerethetők vagy biztonságban. Erre kell odafigyelni. Let Her Go a Passenger dala érkezik.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, a délutáni műszak pedig innen folytatódik, hiszen záró óránk következik. Ne menjenek sehová, csak a legjobbak, a Járság legnagyobb kedvencei és a legnagyobb slágerek szólnak. Madonna és a Jump biztosan nyitja a következő órát. Lesz előtte egy rövid reklámblokkunk, és természetesen a friss híreket is meghallgathatják.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Magyarország továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körönfájás vírus miatt érintett jó- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karateedzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrugott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt 1 év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet még nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében, Solta és Brács szigete között. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Zsupos Ági vagyok, folytatódik a délutáni műszak június 15-én hétfőn a Jolának névnapján. Tartsanak velünk, mert ez lesz a mai napon a délutáni műszak utolsó felvonása, és fontos dolgokról fogunk beszélgetni. Például, hogy az állandó bocsánatkérés önértékelési gondokat is jelezhet, és hogy apró szokásokkal is erősíthető az önbizalmunk. Segítek majd ebben 06 30 301 22 77, hogyha szeretnének velem megosztani személyes történeteket, itt is megtehetik SMS vagy Viber üzenet formájában. Addig jöjjön Szigala és a Melody 15 óra után.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem mindig egyszerű udvariasság áll annak hátterében, ha valaki akkor is elnézést kér, amikor nem hibázott. A túl gyakori bocsánatkérés mögött megfelelési vágy, alacsonyabb önértékelés, konfliktuskerülés vagy gyerekkori minta is állhat. Sokan azért mondják automatikusan, hogy sajnálom, mert szeretnék elkerülni a feszültséget, a kritikát vagy mások rosszallását. Mások gyerekkorukból hozzák ezt az érzést, hogy felelősek mások hangulatáért is. A szakértők szerint érdemes figyelni arra, valóban van-e miért bocsánatot kérni. Sokszor pontosabb lehet a köszönöm a türelmedet, vagy az értékelem, hogy megvártál mondat. Próbálják csak ki. James Blunt érkezik addig is, és a You Are Beautiful.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél hat után folytatódik a délutáni műszak, remélem velünk tartanak, mert hogy jönnek a friss jársági hírek. Minden, ami az itt élőket érdekelheti, ami biztos, hogy a hírek után Eminem is zenélni fog, hiszen kijött egy új albummal az elmúlt két évben, szól majd róla a legnagyobb kedvenc, a Houdini. Mutatok belőle egy rövid részletet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzetre a Jászberényi Önkormányzat. Nagyon sok önkéntes csatlakozott a Tisza műanyaggyűjtési akciójához. 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzet javítására a Jászberényi Önkormányzat. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT-vel kötött szerződés pénzügyi kerete azonban kimerült, de a jövőre nézve célszerűnek láttuk folytatni ezt a konstrukciót, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt. A polgármester hozzátette, a közelmúltban további 3,3 millió forintot különítettek el egy speciális 216 darab kátyúból álló rekonstrukciós csomag megvalósítására. Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Az intézmény közösségi oldalán arról írt, hogy Kovács János Gátőr 70. születésnapja alkalmából arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékokra szánt összeget egy jótékonysági gyűjtés keretében ajánlják fel. Az összegyűlt adománnyal felkereste a Jászberényi Kórház gyermekosztályának főorvosát dr. Varga Györgyöt, és az egyeztetéseket követően egy transzkután bilirubin mérő készüléket vásárolt az osztály számára. Az eszköz nagy előnye, hogy vérvétel nélkül képes meghatározni a csecsemők sárgaságát okozó bilirubin szintet. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Kovács János személyesen adta át az eszközt, a kórház nevében dr. Besenyi Orsolya főigazgató is köszönetet mondott az adományozónak. A magyarországi felszín és felszín alatti vizek kritikus helyzete miatt a puszta folyószabályozás kora lejárt, helyette radikális és tudatos vízgazdálkodásra van szükség, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter a 7. Tiszatavi Petkupa tiszafüredi megnyitóján. Gajdos László beszédében elmondta, a klímaváltozás és az aszályok korában a folyókon érkező vízmennyiség drasztikusan csökken, ezért a kormányzat elszánta a korábban háttérbe szorított környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A tárcavezető szerint az ipari lobby és a természetvédelem között sürgősen egyensúlyt kell teremteni, mert a gazdasági termelés nem veszélyeztetheti a vizek élővilágát és az emberek egészségét. A miniszter elismeréssel szólt a Tiszató kivételes természeti adottságairól és az ott dolgozó vízügyi szakemberekről, akik mindent megtesznek a vízkészlet megőrzésért. Külön kiemelte a Petkupa önkénteseinek és szervezőinek példaértékű civil szerepvállalását, akik játékos formában, de rendkívül komoly munkával tisztítják meg a folyót a mások által hátrahagyott hulladéktól. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy míg korábban a kiskörei vízlépcsőnél felhalmozódó uszadék csaknem ötödét kommunális szemét tette ki, addig a PET kupák munkájának köszönhetően ez az arány mára 5% alá szorult. Ez a látványos javulás reális reményt ad a folyó jövőbeni teljes megtisztítására, amit jól támogat az is, hogy a mostani környezetvédelmi akcióra rekordszámú 22 csapatban mintegy 360 elszánt önkéntes gyűlt össze. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Meglepetéssel indult a labdarúgó világbajnokság a török válogatott számára a Vancouverben. Vincenzo Montella csapata 2-0-ás vereséget szenvedett Ausztráliától. Bár a törökök papíron esélyesebbnek számítottak, és a mérkőzés nagy részében fölényben is futballoztak, a kapu előtt nem tudtak elég hatékonyak lenni. A találkozó első kaput eltaláló lövésére a 26. percig kellett várni, amikor Arde Güler próbálkozását hárította el az ausztrál kapus, ezt követően villámgyors ellentámadást vezetett Ausztrália, amelynek végén Nestor Irakunda a 27. percben megszerezte a vezetést. A törökök szinte azonnal egyenítettek volna, ám Bardecki távoli lövését a kapus a kapufa segítségével hárította. A második félidőben a török együttes mindent megtette az egyenlítésért, sorra vezették a támadásokat, ám a gól csak nem akart összejönni. A mérkőzés hajrája előtt azonban egy középpályán elveszített labdából Metcalf vezette végig a kontrát, és a kapu alsó sarkába lőtt, ezzel eldöntve a találkozót. Bár a török fölénye lefújásig megmaradt, az Aktürkoglu által kidolgozott szépítési lehetőséget is kivédekezte az ausztrál kapus, így Montella csapata vereséggel kezdte a világbajnokságot. A csoport második mérkőzésén Paraguay vereséget szenvedett az Egyesült Államoktól, így a török válogatottnak a csoport utolsó helyét sikerült elkerülnie. Ma este 9 órakor a G csoportban Belgium és Egyiptom méri össze merejét, ezt követően éjfélkor, vagyis már holnap a H csoportban Szaúd-Arábia és Uruguay összecsapását rendezik.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Az önbizalom nem feltétlenül velünk született tulajdonság, hanem a mindennapi szokásaink is formálhatják. Sokat számít például az, hogy beszélünk magunkkal a fejünkben. Ha valaki állandóan kritizálja magát, az hosszú távon ronthatja az önértékelését. A szakemberek szerint már az is segíthet, ha észrevesszük ezeket a belső mondatokat, és megkérdezzük magunktól, egy barátunkkal is így beszélnénk? Az önbizalmat erősítheti az is, ha betartjuk a magunknak tett kisebb ígéreteket, reális célokat tűzünk ki, és nem csak a hibáinkat, hanem az erősségeinket is észrevesszük. A rendszeres mozgás, a pihenés és a támogató kapcsolatok szintén nagyon sokat számítanak. Panic at the Disco érkezik, és a High Hopes.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra is benne, már a délutáni műszak is. Jó nagy lendülettel megindítottuk ezt a hetet. Bízom benne, hogy holnap reggel is velünk tartanak, akkor Pálinkás Zsolt ébreszti önöket, én pedig szerdán érkezem, 17-én, méghozzá a szokott időpontban, 2-től este 6-ig. Maradjanak akkor is velünk. Néa és a Samsé Félix Ján remixében a búcsúdalom, aztán pedig friss hírek jönnek 18 órakor. Legyen nagyon szép estéjük. Köszönöm a figyelmüket. Vigyázzanak egymásra, és vigyázzanak magukra is. Zsupa Sági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyék flotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntető intézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, ceglédi kanna workshop, táncos tálatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. A Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Élje át a pillanatokat, ismerje meg a helyi értékeket. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM, a Jelság rádiója. Június 12-én pénteken Jászberény is csatlakozott az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményéhez, a mozgás éjszakájához. A program célja immár harmadik éve, hogy a sportot és az aktív életmódot állítsa a középpontba. A Jászberényi rendezvény forgatagában Ács Tibor kérdezte az egyik főszervezőt, Hábenciusné Balla Andreát a részletekről, a színpadról, a 35 kipróbálható sportágról és a nagy érdeklődésre számot tartó iskolai versenyekről. Már és következik összeállításunk első része.
2: Örömmel lehet megállapítani, hogy nagyon sokan vagyunk. Először térjünk arra rá, hogy hogyan is sikerült ezt újra megrendezni pályázat útján.
3: Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a mozgás éjszakáját itt Jászberényben. Úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb a rendezvény, így van. Viszont ehhez kellett az Aktív Magyarország program támogatása. Harmadik éve van lehetősége arra a vidéki városoknak, hogy támogatási igényt nyújtsanak be, és ezt megkaptuk idén is, hál' Istennek, úgyhogy az Aktív Magyarország program támogatásával valósul meg itt ez a rendezvény.
2: Hogy sikerült ezt ennyire propagálni, hogy alig kezdtétek el, és már mondhatom úgy, hogy tele van a futballpálya?
3: Igen, ez nem véletlen, tudatosan úgy építjük fel a programjainkat, hogy már az elejére nagyon sokan érkezzenek. Az első programelemünk pont ezért az iskolák versenye volt idén is. El kell mondjam, hogy nekünk is meglepetés volt, hogy több mint 300 fővel érkezett az egyik iskola, de hát ezért hirdettük meg, úgyhogy nagy örömünkre nagyon-nagyon sok iskolás érkezett. Pont az a célunk, hogy az elejétől kezdve jöjjenek, és kipróbálják az összes sportágat, hiszen az idén körülbelül 35 sportágat lehet már kipróbálni.
2: Beszéltél az iskolásokról, de én úgy gondolom, meg másütt is volt szó róla, hogy nagyon várjátok a családokat.
3: Pontosan, így van. Az a tapasztalatunk, hogy a harmadik éve csináljuk, hogy nagyon sok kisgyerekes család érkezik hozzánk, sőt, nagypapával, nagymamával együtt is jönnek. Pontosan ezért idén egy nagyon klassz csuda játszóteret is rendeltünk. Tehát mindig figyeljük az igényeket, hogy mikor kik érkeznek. Az elejére szervezzük a gyerekprogramokat, és ugye a későbbi időszakra pedig a felnőtteknek való programok következnek.
2: 3 éve csináljátok. Mit vettél észre, hogy Jászberény lakói mire a legjobban vevők?
3: A Color Run az, ami elvitte szerintem a sót tavaly. Nagyon sokan kérték, hogy idén még több port kapjanak, megkapják, tehát még több poliport rendeltünk. Ez nagyon tetszett tavaly évben, illetve igyekszünk minden évben új programelemet is behozni. Ilyen lesz idén a kamionhúzó, bemutató, erre is várjuk a családokat, hiszen kisgyerekek is kipróbálhatják, hogy milyen nehéz, vagy mennyire könnyű elhúzni egy kamiont. Illetve a felnőtteket sem hagyjuk játék nélkül, az asszony cipelő verseny 10 órakor kezdődik. Ez pedig szerintem magáért beszél, hiszen ez egy mulatságos, és hát egy picit azért nehezített pályán, de egy játékos versenyre készülhetnek a résztvevők.
2: Tavaly találkoztam a túrázókkal és a kerékpározókkal, a sötétedés ellenére nagyon sokan voltak, és alig várták, hogy elinduljanak. Idén lesz az?
3: Természetesen lesz. A program része a támogatásnak az egyik kikötése az, hogy kötelező sportágak vannak, amelyeket meg kell valósítanunk minden évben. Ezek között van a futás, a kerékpározás úgy, ahogy említetted, illetve a túra. Tehát kerékpározás is lesz, most 2 távot indítunk, pontosan azért, hogy akik pici gyerekkel jönnek, akkor ők is tudják ezt teljesíteni. Illetve az éjszakai túra sem marad el, picit hosszabb lesz a táv, 5 km lesz az idén az éjszakai túra, ami 9 órakor indul.
4: A péntek esti sportrendezvény félidőjében újra megkérdeztem Andrát, hogy hogyan is alakul a rendezvény létszáma.
2: Igaz, hogy még egy nagyon picit fenn van a nap, de azért már jó benne vagyunk a rendezésbe. Mit láttál, hogy szaporodtunk vagy fogytunk?
3: Én hál' Istennek úgy tapasztaltam, hogy egyre többen vagyunk. Szerintem azért kíváncsiak a résztvevők a későbbi programokra is. És természetesen az is vonza a közönséget, hogy minden órában nyereményjátékunk van. Itt a hátam mögött is lehet látni, pecsétgyűjtő kuponokat lehet igényelni, és nyereményszelvényeket lehet cserébe kapni. Nagyon klassz sportszereket, ajándékkuponokat lehet nyerni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szép számmal szaporodunk, és egyre többen és többen vagyunk.
2: Megállapíthatom, ki tudod esetleg jelenteni, hogy többen leszünk, mint tavaly?
3: Igen, én azt gondolom, hogy igen. Igen, tavaly körülbelül 1600 fő volt. Most nem végeztünk még számításokat, majd holnap egy picit talán már ebben is okosabb lesz.
2: Így legyen, köszönjük szépen!
3: Nagyon szépen köszönöm!
1: Zenélünk itt a Trio FM-en, tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen nem sokára kiderül, hogy hogyan értékelte a szervező a rendezvényt a másnapi visszajelzések alapján.
0: A Jászság kedvencei, éjjel-nappal! Trio FM, melletted szó!

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből már is folytatjuk a beszélgetést Hábenciusné Balla Andrea főszervezővel, a rendezvény után kipihenve a fáradalmakat, Ács Tibor az esemény tapasztalatairól, a résztvevők aktivitásáról és a jövőbeli tervekről kérdezte a szervezőt. Kiderül, hogy a közösségi oldalak visszajelzései alapján mely programok nyerték el leginkább a látogatók tetszését, és számíthatunk-e a negyedik alkalomra is.
2: Túl vagyunk ezen az éjszakán, így másnap kipihenve a fáradalmakat, vagy éppen nem, hogyan értékeled a tegnapi eseményt?
3: Még annyira nem pihentük ki, késő estig tart ugye a rendezvény, és mire mi hazaérünk, az már majdnem kora hajnalban van. Ilyenkor mindig úgy zajlik a másnap délelőtt, hogy rengetegen posztolnak róla, és innen is látom azt az aktivitást, és látom azt, hogy milyen sokan voltak kint, milyen sok szervezet, család, egyesület. De igazából, amikor megnyitom a közösségi oldalt, akkor tele van a mozgás éjszakája rendezvénnyel. Innen látom azt, hogy kinek mi volt az, ami számára a legjobb volt ebben az eseményben, és nyilván ezeket a következő évi rendezvényből be is tudom építeni.
2: Tavalyi évet is alapul vettétek, itt a kolorfutásra gondolok, ez óriási érdeklődést váltott ki, gondolom, hogy ilyesmire gondoltál.
3: Így van, néztük a résztvevők létszámát, ugye a fotók alapján így már körülbelül látjuk, hogy melyik eseményen mennyien vettek részt. Újdonságként behoztuk az asszonycipelő versenyt, és igazából beváltotta a reményünket, mert azért is tettük 10 órás időpontra, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor még szívesen maradnak egy bizonyos korosztály, és valójában tényleg így volt, hogy inkább fiatalabbak maradtak, és rettenetesen élvezték. Tehát azt láttuk, hogy ez az típusú verseny, vicces, voltak benne ügyességi feladatok, nyilván volt egyfajta nehézsége is a dolognak. Úgy láttuk, hogy ez nagyon-nagyon tetszett.
2: A tapasztalatokat alapul véve, jövőre ismét találkozhatunk a mozgás éjszakáján Jászberényben, negyedik alkalommal?
3: Így van, természetesen, hogyha lehetőségünk nyílik rá, az Aktív Magyarország támogatja ezt a programot, mindenképpen belevágunk.
2: Andi, nagyon szépen köszönöm, és további sok sikeres ilyen rendezést kívánok nektek, és most már jó pihenést.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen Ács Tibornak az összeállítást, bízunk benne, hogy jövőre is találkozhatunk a Jászberényi Mozgás éjszakáján.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Sorra csengettek be a jársági idősekhez a házaló árusok. Szolnok megyében is feloldották a tűzgyújtási tilalmat. Egy nap alatt két jászkunsági dillert fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az elmúlt napokban több jászsági kistelepülés nyugalmát házaló árusok zavarták meg. Lakossági bejelentést kaptak a jászboldogházi polgárőrök arról, hogy idegen árusok járják a település utcáit, román rendszámú autóval érkeztek. Ficerre József a polgárőrség vezetője a helyszínre érkezve azt látta, hogy a házaló árusok éppen egy idős asszonynak próbáltak egy paplant és egy párnát eladni 80 ezer forintért. Az ágyneműt bedobálták a kapun, a hölgy már ott tartott, hogy megvásárolja a termékeket. Miután sikerült meggyőzni az idős lakost, hogy ne vegye meg, az árusok hirtelen felére csökkentették az árat, számolt be az esetről a polgárőrség vezetője. Megkérte őket, hogy vállalkozó igazolvánnyal menjenek be a polgármester hivatalba a jegyzőhöz. Erre azonban nem voltak hajlandóak, majd távoztak a településről. Ficerre József azt is elmondta, hogy miután megosztotta az esetet a Facebookon, több környező településről érkezett visszajelzés. A hozzászólások szerint a házalók Jász-Jákohalmán, Alattyánon és Jász-Felső-Szentgyörgyön is megjelentek. Utóbbi településen egy idős hölgynek 60 ezer forintért értékesítettek egy paplant. Amikor a családtagok számon kérték az üzletkötőket, azok tagadták az adásvétel létrejöttét. A polgárőrség arra figyelmezteti a lakosokat, különösen az időseket, hogy mindig legyenek körültekintőek, ne vásároljanak házalóktól, és gyanús esetekben haladéktalanul jelezzenek. A legutóbbi időszakban lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabadtéri tüzek kockázata az ország egy részén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Térségünk mellett Békésfehér, Győr-Moson-Sopron, Hajdúbihar, Komárom-Esztergom, Nógrád-Somogy-Tolna és Veszprém vármegyéket érinti a tűzgyújtási tilalom alóli feloldás, ahol a csapadék hatékonyan átnedvesítette a környezetet. Ezzel szemben az ország többi vidékén a korábbi szárazság miatt a föld pillanatok alatt elszívta az esővizet, így ott a nappali meleg és a szél miatt változatlanul tilos tüzet rakni kül- és belterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve még a hivatalosan kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is. A hatóságok emlékeztetnek, a tilalom alá eső területeken sem minősül szabályszegésnek a zárt tűzterű vagy gázüzemű sütő, főző és melegítő berendezések használata, amennyiben azokat megfelelő szikrafogóval látták el. A saját tulajdonú belterületi kertekben a korlátozásoktól függetlenül továbbra is engedélyezett a bográcsozás és a grillezés, ám a biztonság fokozása érdekében a szakemberek itt is inkább az elektromos vagy gázzal működő eszközöket javasolják. Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal adták át a Közösségi Jó Gyakorlat Intézménye elismerő címet 6 muzeális intézménynek. A díjazottak között van a Jász Múzeum is. Az elismerésre olyan múzeumok nevezhettek, amelyek példaértékű módon vonják be működésükbe a közösségeket. A Jász Múzeum a Jász Kakasok közösségi régészeti modelljével nyerte el a címet. A jó gyakorlat lényege, hogy a jogszabályi keretek között végezhető fémkeresős hobbi tevékenységet és a helyi közösség terepi tudását a múzeum szakmai, dokumentációs és kutatási rendszerébe csatornázzák. Így nem csak új leleteket, hanem új lelőhelyeket, térbeli összefüggéseket és a jászság régészeti múltjának eddigi rejtett mintázatait is megismerhetővé teszik. A Közösségi Jó Gyakorlat Intézményi címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeum Oktatási és Módszertani Központ hirdette meg. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai két helyi drogkereskedőre csaptak le. Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot. Kutatás során kristályos fehér port foglaltak le a bűnügyesek, aminek hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyiséget. A másik diller egy 40 éves helyi nő szintén lakásában árulta a drogot többeknek. Tőle kutatás alkalmával 101 g sárga nedves kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nem csak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma, ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Az intézmény közösségi oldalán arról írt, hogy Kovács János Gátőr 70. születésnapja alkalmából arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékokra szánt összeget egy jótékonysági gyűjtés keretében ajánlják fel. Az összegyűlt adománnyal felkereste a Jászberényi Kórház gyermekosztályának főorvosát dr. Varga Györgyöt, és az egyeztetéseket követően egy transzkután bilirubin mérő készüléket vásárolt az osztály számára. Az eszköz nagy előnye, hogy vérvétel nélkül képes meghatározni a csecsemők sárgaságát okozó bilirubin szintet. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Kovács János személyesen adta át az eszközt. A kórház nevében dr. Besenyi Orsolya főigazgató is köszönetet mondott az adományozónak. Újabb rekonstrukciós programot indított a kátyú helyzet javítására a Jászberényi önkormányzat. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT-vel kötött szerződés pénzügyi kerete azonban kimerült, de a jövőre nézve célszerűnek láttuk folytatni ezt a konstrukciót, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt. A polgármester hozzátette, a közelmúltban további 3,3 millió forintot különítettek el egy speciális 216 darab kátyúból álló rekonstrukciós csomag megvalósítására. A magyarországi felszín és felszín alatti vizek kritikus helyzete miatt a puszta folyószabályozás kora lejárt, helyette radikális és tudatos vízgazdálkodásra van szükség, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter a 7. Tiszatavi Petkupa tiszafüredi megnyitóján. Gajdos László beszédében elmondta, a klímaváltozás és az aszályok korában a folyókon érkező vízmennyiség drasztikusan csökken, ezért a kormányzat elszánta a korábban háttérbe szorított környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A tárcavezető szerint az ipari lobby és a természetvédelem között sürgősen egyensúlyt kell teremteni, mert a gazdasági termelés nem veszélyeztetheti a vizek élővilágát és az emberek egészségét. A miniszter elismeréssel szólt a Tiszató kivételes természeti adottságairól és az ott dolgozó vízügyi szakemberekről, akik mindent megtesznek a vízkészlet megőrzésért. Külön kiemelte a Petkupa önkénteseinek és szervezőinek példaértékű civil szerepvállalását, akik játékos formában, de rendkívül komoly munkával tisztítják meg a folyót a mások által hátrahagyott hulladéktól. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy míg korábban a kiskörei vízlépcsőnél felhalmozódó uszadék csaknem ötödét kommunális szemét tette ki, addig a PET kupák munkájának köszönhetően ez az arány mára 5% alá szorult. Ez a látványos javulás reális reményt ad a folyó jövőbeni teljes megtisztítására, amit jól támogat az is, hogy a mostani környezetvédelmi akcióra rekordszámú 22 csapatban mintegy 360 elszánt önkéntes gyűlt össze. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk. Elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 1, 2, 3.

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kért számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A török szentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai két helyi drogkereskedőre csaptak le. Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot. Kutatás során kristályos fehér port foglaltak le a bűnügyesek, aminek hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyiséget. A másik diller egy 40 éves helyi nő szintén lakásában árulta a drogot többeknek. Tőle kutatás alkalmával 101 g sárga nedves kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nem csak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket. Az elmúlt napokban több jelsági kistelepülés nyugalmát házaló árusok zavarták meg. Lakossági bejelentést kaptak a jászboldogházi polgárőrök arról, hogy idegen árusok járják a település utcáit, román rendszámú autóval érkeztek. Ficere József a polgárőrség vezetője a helyszínre érkezve azt látta, hogy a házaló árusok éppen egy idős asszonynak próbáltak egy paplant és egy párnát eladni 80 ezer forintért. Az ágyneműt bedobálták a kapun, a hölgy már ott tartott, hogy megvásárolja a termékeket. Miután sikerült meggyőzni az idős lakost, hogy ne vegye meg, az árusok hirtelen felére csökkentették az árat, számolt be az esetről a polgárőrség vezetője. Megkérte őket, hogy vállalkozó igazolvánnyal menjenek be a polgármesteri hivatalba a jegyzőhöz. Erre azonban nem voltak hajlandóak, majd távoztak a településről. Ficere József azt is elmondta, hogy miután megosztotta az esetet a Facebookon, több környező településről érkezett visszajelzés. A hozzászólások szerint a házalók Jászjákohalmán, Alattyánon és Jászfelsőszentgyörgyön is megjelentek. Utóbbi településen egy idős hölgynek 60 ezer forintért értékesítettek egy paplant. Amikor a családtagok számon kérték az üzletkötőket, azok tagadták az adásvétel létrejöttét. A polgárőrség arra figyelmezteti a lakosokat, különösen az időseket, hogy mindig legyenek körültekintőek, ne vásároljanak házalóktól, és gyanús esetekben haladéktalanul jelezzenek. A legutóbbi időszakban lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabadtéri tüzek kockázata az ország egy részén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Térségünk mellett Békésfehér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád-Somogy-Tolna és Veszprém vármegyéket érinti a tűzgyújtási tilalom alóli feloldás, ahol a csapadék hatékonyan átnedvesítette a környezetet. Ezzel szemben az ország többi vidékén a korábbi szárazság miatt a föld pillanatok alatt elszívta az esővizet, így ott a nappali meleg és a szél miatt változatlanul tilos tüzet rakni kül- és belterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve még a hivatalosan kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is. A hatóságok emlékeztetnek, a tilalom alá eső területeken sem minősül szabályszegésnek a zárt tűzterű vagy gázüzemű sütő, főző és melegítő berendezések használata, amennyiben azokat megfelelő szikrafogóval látták. A saját tulajdonú belterületi kertekben a korlátozásoktól függetlenül továbbra is engedélyezett a bográcsozás és a grillezés, ám a biztonság fokozása érdekében a szakemberek itt is inkább az elektromos vagy gázzal működő eszközöket javasolják. Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal adták át a Közösségi Jó Gyakorlat Intézménye elismerő címet 6 muzeális intézménynek. A díjazottak között van a Jász Múzeum is. Az elismerésre olyan múzeumok nevezhettek, amelyek példaértékű módon vonják be működésükbe a közösségeket. A Jász Múzeum a Jász Kakasok közösségi régészeti modelljével nyerte el a címet. A jó gyakorlat lényege, hogy a jogszabályi keretek között végezhető fémkeresős hobbi tevékenységet és a helyi közösség terepi a múzeum szakmai, dokumentációs és kutatási rendszerébe csatornázzák, így nem csak új leleteket, hanem új lelőhelyeket, térbeli összefüggéseket és a jászság régészeti múltjának eddigi rejtett mintázatait is megismerhetővé teszik. A Közösségi Jó Gyakorlat Intézményi címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeum Oktatási és Módszertani Központ hirdette meg. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyék flotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntető intézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, ceglédi kanna workshop, táncos tálatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzetre a Jászberényi Önkormányzat. Nagyon sok önkéntes csatlakozott a Tisza műanyaggyűjtési akciójához. 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnövetni Király Éva. Újabb rekonstrukciós programot indította a kátyú helyzet javítására a Jászberényi Önkormányzat. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT-vel kötött szerződés pénzügyi kerete azonban kimerült, de a jövőre nézve célszerűnek láttuk folytatni ezt a konstrukciót, tájékoztatott közösségi oldalán Budai Lóránt. A polgármester hozzátette, a közelmúltban további 3,3 millió forintot különítettek el egy speciális 216 darab kátyúból álló rekonstrukciós csomag megvalósítására. Nem mindennapi adományozásról számolt be a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház. Az intézmény közösségi oldalán arról írt, hogy Kovács János Gátőr 70. születésnapja alkalmából arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékokra szánt összeget egy jótékonysági gyűjtés keretében ajánlják fel. Az összegyűlt adománnyal felkereste a Jászberényi Kórház gyermekosztályának főorvosát dr. Varga Györgyöt, és az egyeztetéseket követően egy transzkután bilirubin mérő készüléket vásárolt az osztály számára. Az eszköz nagy előnye, hogy vérvétel nélkül képes meghatározni a csecsemők sárgaságát okozó bilirubin szintet. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Kovács János személyesen adta át az eszközt, a kórház nevében dr. Besenyi Orsolya főigazgató is köszönetet mondott az adományozónak. A magyarországi felszíni és felszín alatti vizek kritikus helyzete miatt a puszta folyószabályozás kora lejárt, helyette radikális és tudatos vízgazdálkodásra van szükség, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter a 7. Tiszatavi Petkupa tiszafüredi megnyitóján. Gajdos László beszédében elmondta, a klímaváltozás és az aszályok korában a folyókon érkező vízmennyiség drasztikusan csökken, ezért a kormányzat elszánta a korábban háttérbe szorított környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A tárcavezető szerint az ipari lobby és a természetvédelem között sürgősen egyensúlyt kell teremteni, mert a gazdasági termelés nem veszélyeztetheti a vizek élővilágát és az emberek egészségét. A miniszter elismeréssel szólt a Tiszató kivételes természeti adottságairól és az ott dolgozó vízügyi szakemberekről, akik mindent megtesznek a vízkészlet megőrzésért. Külön kiemelte a Petkupa önkénteseinek és szervezőinek példaértékű civil szerepvállalását, akik játékos formában, de rendkívül komoly munkával tisztítják meg a folyót a mások által hátrahagyott hulladéktól. Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, hogy míg korábban a kiskörei vízlépcsőnél felhalmozódó uszadék csaknem ötödét kommunális szemét tette ki, addig a PET-kupák munkájának köszönhetően ez az arány mára 5% alá szorult. Ez a látványos javulás reális reményt ad a folyó jövőbeni teljes megtisztítására, amit jól támogat az is, hogy a mostani környezetvédelmi akcióra rekordszámú 22 csapatban mintegy 360 elszánt önkéntes gyűlt össze. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 9 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk. Elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól. Let me tell you.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Sorra csengettek be a jársági idősekhez a házaló árusok. Szolnok megyében is feloldották a tűzgyújtási tilalmat. Egy nap alatt két jászkunsági dillert fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az elmúlt napokban több jászsági kistelepülés nyugalmát házaló árusok zavarták meg. Lakossági bejelentést kaptak a jászboldogházi polgárőrök arról, hogy idegen árusok járják a település utcáit, román rendszámú autóval érkeztek. Ficere József, a polgárőrség vezetője, a helyszínre érkezve azt látta, hogy a házaló árusok éppen egy idős asszonynak próbáltak egy paplant és egy párnát eladni 80 ezer forintért. Az ágyneműt bedobálták a kapun, a hölgy már ott tartott, hogy megvásárolja a termékeket. Miután sikerült meggyőzni az idős lakost, hogy ne vegye meg, az árusok hirtelen felére csökkentették az árat, számolt be az esetről a polgárőrség vezetője. Megkérte őket, hogy vállalkozó igazolvánnyal menjenek be a polgármesteri hivatalba a jegyzőhöz. Erre azonban nem voltak hajlandóak, majd távoztak a településről. Ficere József azt is elmondta, hogy miután megosztotta az esetet a Facebookon, több környező településről érkezett visszajelzés. A hozzászólások szerint a házalók Jász Jákoholmán, Alattyánon és Jász Felsőszentgyörgyön is megjelentek. Utóbbi településen egy idős hölgynek 60 ezer forintért értékesítettek egy paplant. Amikor a családtagok számon kérték az üzletkötőket, azok tagadták az adásvétel létrejöttét. A polgárőrség arra figyelmezteti a lakosokat, különösen az időseket, hogy mindig legyenek körültekintőek, ne vásároljanak házalóktól, és gyanús esetekben haladéktalanul jelezzenek. A legutóbbi időszakban lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően jelentősen csökkent a szabadtéri tüzek kockázata az ország egy részén, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Térségünk mellett Békésfehér, Győr-Moson-Sopron, Hajdúbihar, Komárom-Esztergom, Nógrád-Somogy-Tolna és Veszprém vármegyéket érinti a tűzgyújtási tilalom alóli feloldás, ahol a csapadék hatékonyan átnedvesítette a környezetet. Ezzel szemben az ország többi vidékén a korábbi szárazság miatt a föld pillanatok alatt elszívta az esővizet, így ott a nappali meleg és a szél miatt változatlanul tilos tüzet rakni kül- és belterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve még a hivatalosan kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is. A hatóságok emlékeztetnek, a tilalom alá eső területeken sem minősül szabályszegésnek a zárt tűzterű vagy gázüzemű sütő, főző és melegítő berendezések használata, amennyiben azok megfelelő szikrafogóval látták el. A saját tulajdonú belterületi kertekben a korlátozásoktól függetlenül továbbra is engedélyezett a bográcsozás és a grillezés, ám a biztonság fokozása érdekében a szakemberek itt is inkább az elektromos vagy gázzal működő eszközöket javasolják. Hagyományteremtő céllal idén első alkalommal adták át a Közösségi Jó Gyakorlat Intézménye elismerő címet 6 muzeális intézménynek. A díjazottak között van a Jász Múzeum is. Az elismerésre olyan múzeumok nevezhettek, amelyek példaértékű módon vonják be működésükbe a közösségeket. A Jász Múzeum a Jász Kakasok közösségi régészeti modelljével nyerte el a címet. A jó gyakorlat lényege, hogy a jogszabályi keretek között végezhető fémkeresős hobbi tevékenységet és a helyi közösség terepi tudását a múzeum szakmai, dokumentációs és kutatási rendszerébe csatornázzák. Így nem csak új leleteket, hanem új lelőhelyeket, térbeli összefüggéseket és a jászság régészeti múltjának eddigi rejtett mintázatait is megismerhetővé teszik. A Közösségi Jó Gyakorlat Intézményi címet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeum Oktatási és Módszertani Központ hirdette meg. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai két helyi drogkereskedőre csaptak le. Egyikük egy 26 éves férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy rendszeresen értékesített lakásában helyi lakosoknak drogot. Kutatás során kristályos, fehér port foglaltak le a bűnügyesek, aminek hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyiséget. A másik diller, egy 40 éves helyi nő, szintén lakásában árulta a drogot többeknek. Tőle kutatás alkalmával 101 g sárga, nedves kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Nem csak drogot, hanem értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették és a bíróság letartóztatta őket. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésben lesz részünk, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein szorványosan, ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor és zivatar. Késő estére 13 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió euró bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migránstábort épített, hanem déli határkerítést. Ami hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: megyek aludni.
1: Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma.

0: új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, ceglédi kanna workshop, táncos tárlatvezetés és éjszakában nyúló táncház is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: ígéret és meg is volt.
1: Meg is volt.
0: Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszter

0: miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kért számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

чуть умно помните. Эй, я Руси, ты крепел, эй, чуть умно, дьякел.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A hammesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

az ma akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs Lego építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még